Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Hát ez egy hétfő, vagy érzik, vagy tudják, vagy mindkettő. De a dolgon nem változtat. A hetet kezdjük a mai napon, június 8-án. Alig fél perccel járunk 6 óra után, és már ketyeg a vekker. Ezen a hétfőn igen. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas. Jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

ATB és Justify. 7 perccel járunk 6 óra után. Hétfő van, június 8-a, Medard napja, aki az utolsó fagyos szent. És nem tudom, mennyire érvényes még manapság, így a harmadik évezredben, de ez a naphoz Európa szerte ismert időjárási regula fűződik. Régen biztosak voltak benne, hát főleg a gazdák, ugye, akik számára az időjárástól függött az, hogy jó termésük lesz, vagy sem, gazdag évük lesz, vagy sem. És ők tudták, és mondták is, hogy ha Medard napján esik, akkor 40 napig esni fog. Ha viszont nem esik, akkor 40 napos szárazság várható. Hát lehet, hogy ez a hét teljes egészében rácáfol erre az időjárási regulára, mert ha megnézzük, a hét első fele ilyen lesz, a hét második fele pedig olyan. De hogy akkor most 40 napig vagy ilyen, vagy csak olyan legyen, az a prognózis szerint ki van zárva. De hát kiderül hamarosan, mert lecsekkoljuk. 8 perccel 6 óra után a UB40-val folytatjuk. Higher Ground.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
3: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
2: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
3: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
2: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Belmondo és lesz, volt, van 6 óra múlt 16 perccel, és hát lecsekkoltam az időjárást, finom vegyes lesz, kapunk ebből is, abból is szépen két részre osztva, legalábbis ha a prognózis így valósul meg, ahogy azt a szakemberek, amúgy mert végül is meteorológiai szakemberekről van szó, és persze számítógépes modellek, szimulációk alapján állítják ezeket össze, nem 100%-osak, de úgy általában közel állnak a valósághoz. És úgy tűnik, hogy a hét első fele száraz lesz, bár a mai napon van egy kicsi 25%-os esély arra, hogy esetleg egy kicsit essen az eső. Igazából úgy tűnik, hogy a hét első felében száraz napsütéses napoknak nézünk elébe, és napról napra melegszik majd, egyre magasabb lesz a nappali maximum. A mai napra 24, a holnapi napra 26-ot, szerdára viszont már zavartalan napsütést és 28 Celsius fokos. Hát meleg az már kevés szerintem ehhez. Ez kánikulához is kevés, de azért a 28 fok az bizony érezhető lesz árnyékban, nyilván. Viszont csütörtöktől arrafele megváltozik az időjárás, visszaesik a nappali csúcs hőmérséklet is, sőt, úgy elindul szépen lefele a lejtőn, 25 fok csütörtökre, 21 péntekre, 20 szombatra és vasárnapra már csak 19 Celsius fok, miközben a hét második felében bármelyik napon lehet eső, és ahogy látom, nem kis mennyiség. Inkább a nap második felében lehet számítani, csütörtökön, pénteken, vasárnap ilyen 60%-nyi esélyt annak, hogy lehet, hogy csak nyári zuhi lesz. De az biztos, hogy esni fog a hét második felében, tehát akkor a mai medárd napja nem állja meg a helyét, mert ha ma esik, akkor 40 napig minden nap fog. Ha ma nem esik, akkor 40 napig nem kéne eső legyen. Na, kiderül majd. Egy hét múlva minden bizonnyal okosabbak leszünk. Csak nem tudom, fogja én még valakit érdekelni? Foci kedvelőket biztosan nem fogja érdekelni. Bár? Hát nem bár, mert szeretjük, ugye, és amúgy a vendéglátók is szívesen élnek ezzel a lehetőséggel. Mit tudom, hogy tegyük fel, délután 3-tól véget ér a munka, és akkor estig meccsek egymás után. Hát lesz olyan meccs, hogy este 10-kor kezdődik, de ha legtöbb mind ilyen hajnali 2-3-4-5-kor, és hát csütörtökön bizony elstartol a foci VB. Közel másfél hónapos foci őrület. Van, aki őrül ennek, van, aki frászt kap ettől. Na, hát 4 évente van ilyen. Kibírjuk. One and One, Robert Miles dalát halljuk. Jó reggelt!

Szerelem, vagy lehet, hogy szeretet, attól függ, az angolok ugyanazt a szót használják mindkettőre, de bármelyik is legyen, a dal úgy szól, hogy szerelem vagy szeretet, a mindenünk. All we got, ennyink van, semmi más, de ez mintha elegendő lenne, legalább hát egy 3 perces dal erejéig valószínűleg, hogy elég is. 6 óra 26 perc van, a mai napon, ha hiszik, hanem úgymond az internet atyát köszönhetjük születésnapján. Tim Berners-Lee, brit IT szakértő, őrá mondják, hogy ő találta fel az internetet, vagyis a World Wide Webet, a világhálót. Igazából a HTML nyelv, és a HTTP protokoll, valamint más technológiák kifejlesztője, és igen, a World Wide Web konzorcium elnöke, de hát megtalálta azt a nyelvezetet, amellyel a számítógépek egy bizonyos kapcsolaton belül tudnak kommunikálni egymással. Okay, mára nagyon leegyszerűsítették, hogy van egy Google és beírod, régebb azért nem egészen volt ennyire egyszerű, de igen, tudnak kommunikálni és rá tudnak keresni bizonyos tartalmakra. Hát tulajdonképpen ez a világháló. És ő találta fel azt a megoldást, azt az eszközt, azt a nyelvet, amellyel így számítógépek tudnak kommunikálni egymással és végrehajtják az utasításainkat. Hát azóta sokat fejlődött, hiszen már nem csak rá tudunk keresni bizonyos oldalakra, hát végül is helyettesítették szinte a telefon is, vagy legalábbis a telefon kapcsolatot, videótelefon régebb, na 30-40 éve, ha gyereket megkértek, hogy beszéljen a jövőről, akkor ő úgy képzelt el, hogy az emberek úgy beszélnek telefonon, hogy látják is egymást. Hát az mára megvalósult, és ez csak egy sok közül. Na hát akkor Isten éltese Sir Timothy John Tim Berners-t, mert hogy lovaggá is ütötték, nem véletlenül egy ilyen találmánynak köszönhetően, azért az ember tényleg elmondhatja magáról, hogy tett valamit, jót vagy rosszat az emberiségnek? Hát nem feltétlenül, azt az emberiség dönti el, hogy jóra vagy rosszra használja. Úgyhogy köszönjük szépen a találmányt részéről. 6 óra 28 perc van, hétfő június 8-a. Too Hard For You az előadó. Can't Take My Eyes Off You a dal címe. Jó reggelt!

Love is the answer. Surprise és Love is the answer. 6 óra 37 perc van, hétfő, június 8-a, túl vagyunk egy hétvégén. Hát szombat este azért jött a riasztás, hogy ho-ho, figyelem, itt aztán lesz egy kis zuhi, lett is belőle, egy kicsit be is zavart, de nem túl sokat, kicsit bezavart a hétvégi tekbol tornába, ami ugye a Homorodfürdőn volt, néhány mérkőzést át is kellett vinni, sőt a vasárnap délelőtti, a tegnap reggeli délelőtti mérkőzéseket azt már Szentegyházán játszották le. Szerencsére tegnap estére szép lett az idő, elmentek az esőfelhők és lehetett szabad tér alatt játszani, tehát végül is az Erdély Premier megvolt, és jót szerepeltek a góbék is. Ezúttal nem hibátlan a mérleg, 4 arany volt ugye játékba helyezve, ebből 3-at meg is szereztek. Az utolsót férfi párosban ugye György Kapor és Marek Pogpap, hát a négyszeres páros, férfi párosban négyszeres világbajnok Nikolá Mitrával és lengyel társával Stefan Orlovskival együtt, hát valahogy nekik jobban jött ki, és ha szoros mérkőzésen is, de legyőzték a góbék párosát, úgyhogy ott ezüstérem jött össze. 3 arany, 1 ezüst, összesen idén a termés, ha megnézzük, 25 arany és 5 vagy 6 ezüst, hát ez nem egy rossz teljesítmény, nem tökéletes, de hát végül is az egésznek az az üzenete, hogy halljuk mindig, hogy a góbék, csupa arany, hát legalább tegnap este láthattuk, hogy azokat az aranyérmeket, azokat nem csak úgy adják. Nem, azokért meg kell küzdeni, néha nagyon keményen, és hát nem mindig jön össze. Na, de azért így is, 4-ből 3 arany, az nem egy rossz eredmény.

Egy újabb nap a paradicsomban, Another Day in Paradise. Phil Collins dalát dolgozta fel a Jamtronic. 6 óra 49 perc, a pontos idő, megy tovább a hétfő. És lassacskán le is tudtuk az első órát a hét első vekkeréből. A szokás szerint 7 órakor a hírek érkezésére számíthatunk. Nem feltétlenül kell örülni a híreknek, szokták mondani, hogy no news is good news, azaz ha nincs hír, az jó hír. De ez általában akkor szokott előfordulni, amikor hát nem túl sok jó dolgokat hallunk a hírekben. Van ez így? Jó reggelt!

Rita Ora és David Guetta, Big, azaz nagy, 5 perc választ el 7 órától, és ha már korábban említettem, hogy ma ünnepli 71. születésnapját Tim Berners-Lee, a világháló feltalálója, tulajdonképpen az internetnek az atya, mondhatjuk így is. Időközben úgy eszembe jutott, hogy az, hogy az a találmány jó vagy rossz, azt nem a feltaláló dönti el, mert ő akár jó, nemes célokra is kutat, keres, és próbál valami újítást, valami könnyítést feltalálni. Attól függ, mire használják. Ezen múlik minden. És itt egy kicsit mi szoktuk azért egyoldalúan nézni a világot, például az ilyen találmányokat. Ugye okostelefonra mondjuk, ha milyen jó volt, amikor még nem volt okostelefon, most megjelentek az okostelefonok, és mindenkit meghűített. Nem, mi hűítjük meg saját magunkat vele. Az az okostelefon, az sok mindenre használható. Egy csomó okos dologra. Az ugye lehet mozivetítő számunkra, szótár, naptár, tolmács, térkép, ráadásul nem is akármilyen térkép, könyvtár, hosszasan sorolhatnám, mennyi hasznos dologra lehet azt használni. Az, hogy hülyeségre használjuk többnyire, hát az rajtunk múlik. De ugyanúgy, ha belegondolunk, akár az internet, vagy a közösségi portál, mennyi hasznos dologra fordítható, használható. Az, hogy mi így fejezzük ki magunkat a közösségi médiában, hát bocs, de az minket minősít, nem a feltalálóját ennek az egésznek. De visszamehetünk az időbe, ugye, amikor Alfred Nobel feltalálta a dinamitot, ő végül is ezt eredetileg jó célokra szerette volna használni. Bányászat, ugye, el sem tudjuk képzelni, vagy útépítés, sziklás környezetben. Ő könnyíteni akarta a munkásoknak a dolgát. Igaz, amikor kiderült, hogy azt mire is használják. És ugye az úgy derült ki, hogy véletlenül a halálhíre megjelent a sajtóban, és akkor jöttek a vélemények. Meglehetősen negatívak. Hű, annyira megbánta, hogy végül emiatt alapította meg a Nobel-díjat, amellyel ugye minden évben különböző területeken, matematika, fizika, stb. Az emberek próbálják a legjobbat kihozni saját magukból. És ott van akkor a nukleáris energia. Való igaz, hogy eredetileg ezt háborús célokra fejlesztették ki, mert így szerettek volna véget vetni minél hamarabb a háborúnak. De az atomerőművek, tehát a nukleáris energia pozitív módon történő felhasználása, az mekkora találmány? Na, az, hogy háborús célokra is használják, hát mert az ember rossz, nem a találmány. Mit tesszük azzá? Van ez így. 3 perc választ el 7 órától, zárjuk a Wecker első óráját, 7-kor jöhetnek a hírek, addig is hadd szóljon Symbian és Lola Dala. A hívás. Calling. Jó reggelt!

Medvebocs járt a Városközpontban, aszfaltoznak a Betlen utcában, győzött a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Ma kezdi meg a politikai egyeztetéseket a parlamenti pártokkal a kormányalakításra felkért Eugene Tomák. Az ütemterv szerint Eugene Tomák ma 11 órától a liberális párttal, 14 órától az USZRÉ-vel, 17 órától pedig a szociáldemokrata párttal konzultál. Az egyeztetések a politikai szervezetek székházában zajlanak majd. A kijelölt kormányfő az egyeztetések után sajtónyilatkozatot tesz. Kedden is folytatódnak az egyeztetések a parlamenti pártokkal, a pontos időpontokat még nem közölték. Eltévedt medvebocs jelent meg tegnap reggel a Szent Imre utcában. Az állat egy udvarra is bement, majd a Kőkeresztére szaladt, ahol a könyvtár épülete mellett a Varga patakba ugrott be, majd nyoma veszett. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a tegnapi nap folyamán többször is bejárták a patak városi szakaszának medrét, de nem találták a nyomát a medvebocsnak. Arra kérik a lakókat, hogy amennyiben a Varga patak mentén medvebőgést hallanak, vagy medvét észlelnek, haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni, fényképezni vagy követni, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot. Pénteken este 7 óra előtt egy bocsos medve támadt meg egy ócfalvi férfit. Az áldozat a portájától nem messze végzett mezőgazdasági munkát. A mentők kórházba vitték, a medve az arcán, illetve a bal karján okozott sérüléseket. Ócfalván is több medve van a település közelében, rendszeresen bejárnak a házak közé, búzatáblákban és méhészetben is okoztak kárt, most pedig emberi sérülés is történt. Forgalomkorlátozás lesz a múzeum melletti körforgalomnál, ma a kopó réteget terítik, az aszfaltozás miatt reggel 8 és délután 6 óra között teljes forgalomlezárásra kell számítani. Arra kérik a gépjárművezetőket, hogy az alternatív útvonalakat használják, tehát a Fások utcáját, a Nikolaj Bölcseszkú utcát és a Tábor lakótelepet. Felkészülési mérkőzés játszott mind a román, mind pedig a magyar labdarúgó válogatott. Románia szombat este Wales ellen Florinel Komán és Adrian Rus találataival 2-1 győzött, Magyarország szintén 2-1 nyert, a finnek ellen mindkét gólt Varga Barnabás szerezte. A magyar válogatott kedden Debrecenben Kazasztánnal játszik újabb felkészülési mérkőzést. A romániai női labdarúgó válogatott is pályára lépett, pénteken este a Moldovai Köztársaság elleni gól nélküli döntetlennel zárta és megnyerte a világbajnoki selejtező csoportját. A székelyudvarhelyi Geréderika kezdő volt, egy fél időt játszott a mérkőzésen.

0: A meteorológusok szerint ma napsütéses nyári időjárásunk lesz, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

7 és fél perccel járunk 7 óra után a Vekker második órájában, június 8-a van, és megkezdődött az a hét, amely elhozza számunkra a labdarúgó világbajnokságot. Csütörtökön este 10 órakor kezdődik, ugye ezt a VB-t június 11 és július 19-e között rendezik meg, ez a 23. foci VB, egyszerre három ország a házigazda, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. A nyitó meccs a mi időnk szerint tehát csütörtökön este 10 órától a Mexikó-Dél-Afrika mérkőzéssel kezdődik, ezt Mexikóvárosban tartják. A döntőnek pedig New York ad otthont július 19-én, ez a két meccs legalább normális időben kezdődik, vagyis este 10 órakor. Közben megy a Vekker. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forróvizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadó hely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében, sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park.

0: kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Hayley Steinfeld és Capital Letters, azaz csupa nagybetű. 7 óra után járunk 20 perccel, hamarosan lapszemlével jelentkezünk, a szokás szerint lehetne mondani, hiszen minden hétköznap úgy 7:30 tájékán lehet számítani arra, hogy kicsit szemlézünk a Hargita népéből, nyilván az aznapi számból, minden egyes alkalommal. Viszont ha már így egy picit előrevetítem a jövőt, hadd áruljam el, hogy egy óra múlva már vendégek lesznek itt a stúdióban. A Tomcsa Sándor Színház részéről érkezik Veres Orsolya és Jakab Tabás, és beszélgetésünk egyik témája az évad utolsó bemutatója, amelynek a címe, hát sokat mondva, és nagyon is aktuális, ugyanis hallunk róla jót és rosszat, és facebookozunk róla jót és rosszat, de hogy esetleg őt kit váltaná, Románia következő elnöke. Ez a címe amúgy az évad utolsó bemutatójának. Erről is fogunk beszélni, vagy főleg erről, de nem csak erről.

Jessica J és Dan Passan Moon, egy perc választ el 7:30, kékig ragyogó napsütés, ígéretes időjárásra van kilátás a hét első felében. Mindenképpen aztán jöhetnek az esőfelhők a hét második felében. Mi viszont, hát az újságírás azért érdekes, mert legalábbis ami a nyomtatott sajtót illeti, ugye hát ez kiveszendőben van, tehát egy olyan nyomtatott sajtó, hát nem tudom, évei vannak még hátra. Jó esetben egy évtized, el fog tűnni, minden bizonnyal el fog tűnni, de egyelőre még létezik. Nos, amikor a holnapi lapszámot írod, te a holnapban kell gondolkodjál. Tehát te a mának azt kell mondjad, hogy tegnap. Mert hogyha ma valami történik, ugye ma megírod a cikket, az holnap jelenik meg, de abban úgy kell megjelenjen, hogy tegnap volt valami, ami amikor te írod, az még ma. Elég fura, szokott ez gondot is okozni, vagy gondot okozni akkor, amikor átállsz online-ra, mert online, az egyértelmű, hogy ott ma, bár online-ban nem írnak olyat, hogy ma, hiszen azt holnap is olvashatják, és az már nem ma. Na, szóval vannak ilyen háttér dolgok is. Mi viszont a Hargita népe mai lapszámából szemlézünk négy cikket is. Bár nézem, hogy a véleménycikk Andriska és Szoboszlai. Miről szólhat? Biztos sportos. Általában a sport kapja a főszerepet a hétfői lapszámokban, hiszen általában a sporteseményeket, a többségét legalábbis ugye hétvégeken rendezik. Fociban is, kézilabdában is vannak hétközi fordulók, nem vitás, de többnyire péntek, szombat, vasárnap ezek a játékmeccsek. És sportos témával indítja a mai lapszámot a Hargita népe, egy fiatal birkózóról van szó, aki kezdetben nem szerette a birkózást, sőt, amikor 4 évesen a szülei vitték, 2 évig, hát nem azt mondom, hogy 2 évig sírt, de volt olyan, hogy tényleg, nem szerette, és 2 év után tényleg megkedvelte, ma már imádja. És ma már országos bajnokként, valamint korosztályos Európa-bajnoki résztvevőként a székelyföldi birkózás egyik legígéretesebb fiatal sportolójának számít. Kacsó Ábel pályafutása jól mutatja, hogyan válik egy örök mozgó gyermek tudatos versenyzővé, és első évesként ugye idősebb korosztály legjobbjai között is tudott már bizonyítani. Ezzel indul a mai lapszám. Nézzük meg, keresünk udvarhelyi témákat, illetve előtte legyen még egy megyei, ez is érint minket. Dobos Melindát jelölik megye menedzsernek. Dobos Melinda megyei tanácsos, a felcsíki kistérség munkatársa jelöltségét támogatják a megye menedzseri tisztségre. Hangzott el a csíki területi RMDS és a területi állandó tanács múlt csütörtökön tartott ülésén. Na, hát majd elválik, mi lesz belőle. Medvejárás minden méretben, Székelyudvarhelyen címmel írnak arról, hogy a hétvégén többszöri roalért riasztás figyelmeztette a székelyudvarhelyi és a környékbeli lakosokat, miután medvék jelenlétét észlelték lakott területeken, a Keresztvápa és Tulipán utcában, valamint Ócfalván, a Heveder utcában, vasárnap hajnalban, a Szent Imre utcában vették videóra, amint egy medvebocs berohan az egyik mellékutcába. Felvétel Dávid Endre alpolgármester tette közzé közösségi média oldalán. Ezek úgy járnak ide, mint hogyha hazajárnának. Hát végül is ők voltak itt előbb, nem mi, lehetne mondani. Komoly strukturális gondok az épületnél, egyelőre üresen marad az Orbán Balázs általános iskola, olvashatjuk az 5. oldalon. Elkészült a végleges szakértői jelentés arról, hogy mekkora a valós baj a székelyudvarhelyi Orbán Balázs általános iskola épületénél, ahol korábban egy felújítás utolsó 100 méterén derült fény az épület statikai problémáira. Az biztos, egyhamar nem lesz ott gyerekzsivaj, de a városvezető ígérete szerint a felelősök nem fognak csak úgy elsétálni. Bár csak minden ügyben így lenne, hogy a felelősök ne csak úgy elsétáljanak, idéző elbetéve. Erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. Apropó, felelősség. Hát a felelősség, akkor vannak felelősök, mondanánk neki, hogy hadd menjen! Ez a dal címe is. 4th Street.

Wonderful Life énekelt a Purple Disco Machine, 7 óra 40 perc a pontos idő. A mai napon ünnepli születésnapját José Antonio Camacho, spanyol labdarúgó edző, a Real Madrid legendás játékosa. Járt világbajnokságokon is, és a Real Madridban nem csak játékosként, hanem edzőként is dolgozott. És hogy egy kicsit összekössük a zenével is a mai napot, 66 évet ünnepel a mai napon Mick Hucknall, angol rockénekes és zeneszerző, a Simply Red együttes frontembere. Egyszerűen vörös, ugye? Simply Red. És hát csillagokról énekel, a csillagos frekvencián, Stars.

0: like music. Star reklám.
1: Engedje el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye. Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
4: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Alan Walker egyedül, magányosan, alone, 10 perc választ el 8 órától. Lassacskán zárjuk a Wecker második óráját, és vendégek fogadására készülünk. Ha már szokták mondani, hogy színház az egész világ, hát jó, oké, elfogadjuk ezt a tézist, de akkor beszéljünk azokkal, akik profiként tevékenykednek ebben a színházas világban, mert ha színház az egész világ, akkor nagyon sokan színészkednek, vannak amatőrök, ami az amatőr színjátszókat illeti, csupa dicséret illeti őket is, hiszen ők mindezt szabad idejükben teszik, nem is annyira rosszul, csak hogy ott vannak a dilettánsok. Akik azt hiszik, hogy be lehet csapni, amúgy részben igazuk van, néha be lehet csapni a nagy érdeműt, azzal, hogy színdarabot játszunk, viszont van, amikor a kulisszatitkok nem maradnak titokban. Na, de felejtsük ezt el, az árnyékosabb oldalát, a profikkal fogunk beszélni, tehát a Tomcsa Sándor Színháztól érkeznek ketten is, ha minden igaz, és beszélgetünk akkor színházunk utolsó bemutatójáról, ami ezt az évadot illeti. Részletek majd 8 óra után.

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Medvebocs járt a Városközpontban, aszfaltoznak a Betlen utcában. Győzött a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Ma kezdi meg a politikai egyeztetéseket a parlamenti pártokkal a kormányalakításra felkért Eugene Tomák. Az ütemterv szerint Eugene Tomák ma 11 órától a liberális párttal, 14 órától az USZRÉ-vel, 17 órától pedig a szociáldemokrata párttal konzultál. Az egyeztetések a politikai szervezetek székházában zajlanak majd. A kijelölt kormányfő az egyeztetések után sajtónyilatkozatot tesz. Kedden is folytatódnak az egyeztetések a parlamenti pártokkal, a pontos időpontokat még nem közölték. Eltévedt medvebocs jelent meg tegnap reggel a Szent Imre utcában. Az állat egy udvarra is bement, majd a Kőkeresztérre szaladt, ahol a könyvtár épülete mellett a Varga patakba ugrott be, majd nyoma veszett. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a tegnapi nap folyamán többször is bejárták a patak városi szakaszának medrét, de nem találták a nyomát a medvebocsnak. Arra kérik a lakókat, hogy amennyiben a Varga patak mentén medvebőgést hallanak, vagy medvét észlelnek, haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni, fényképezni vagy követni, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot. Pénteken este 7 óra előtt egy bocsos medve támadt meg egy ócfalvi férfit. Az áldozat a portájától nem messze végzett mezőgazdasági munkát. A mentők kórházba vitték, a medve az arcán, illetve a bal karján okozott sérüléseket. Ócfalván is több medve van a település közelében, rendszeresen bejárnak a házak közé, búzatáblákban és méhészetben is okoztak kárt, most pedig emberi sérülés is történt. Forgalomkorlátozás lesz a múzeum melletti körforgalomnál, ma a kopó réteget terítik, az aszfaltozás miatt reggel 8 és délután 6 óra között teljes forgalomlezárásra kell számítani. Arra kérik a gépjárművezetőket, hogy az alternatív útvonalakat használják, tehát a Fások utcáját, a Nikolaj Bölcsesku utcát és a Tábor lakótelepet. Felkészülési mérkőzés játszott mind a román, mind pedig a magyar labdarúgó válogatott. Románia szombat este Wales ellen Florinel Komán és Adrian Rus találataival 2-1-re győzött, Magyarország szintén 2-1-re nyert, a finnek ellen mindkét gólt Varga Barnabás szerezte. A magyar válogatott kedden Debrecenben Kazasztánnal játszik újabb felkészülési mérkőzést. A romániai női labdarúgó válogatott is pályára lépett, pénteken este a Moldovai Köztársaság elleni gól nélküli döntetlennel zárta és megnyerte a világbajnoki selejtező csoportját. A székelyudvarhelyi Geréd Erika kezdő volt, egy fél időt játszott a mérkőzésen. A meteorológusok szerint ma napsütéses nyári időjárásunk lesz, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: S még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltul, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 20 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Közérdekű hirdetés következik.
6: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Évadzárásra készül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház, és azt hiszem épp a legmegfelelőbb emberekkel beszélhetünk erről, hiszen az utolsó bemutató is mindkettőjükhöz kötődik. Valószínűleg, hogy nem kell bemutatni nézőinknek, hallgatóinknak igen, mert ők lehet, hogy a hangjukból is felismerik őket, de talán ezt így illik. És akkor balról jobbra, ezért kezdem az úrral és nem a hölgyel, Jakab Tamás, illetve mellette Veres Orsolya a színművészek. Köszöntelek titeket, sziasztok!
1: Köszönjük mi is a meghívást, ezt köszöntjük a hallgatókat, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt!
0: 8 óra 14 perc korai időpont egy színésznek? Kicsit igen.
1: Alkotni biztos.
2: Mi 10 órakor szoktunk kezdeni általában.
0: Mondják, hogy színház az egész világ, ugye ezt halljátok, szinte közhelynek mondható, csak egy baj van vele, vannak benne profik, lám, vannak benne az amatőr színjátszók, emeljük kalampunkat előttük is, mert ők mindezt hobbiként, szabadidejükben teszik, és van egy csomó laikus, aki azt hiszi, hogy jó színész, vagy legalábbis színészkedéssel próbálja eladni esetleg a hazugságot az igazsággal szemben, de nem kell feltétlenül színművésznek lenni ahhoz, hogy egyből leolvasod, hogy bocs, de ez akkora amatőr, hogy ennek...
1: Igen, mekkora kamu.
0: Milyen akkor ebben a világban ebből élni, ez legyen a hivatásod? Hogy színészkedsz?
1: Jaj, hát nehéz. Nehéz. Nem, amúgy akkor kezdeni.
2: Mondja nyugodtan.
1: Amúgy egy nagyon szép dolog ez az egész színészet, de szerintem kell legyen valami őrület benned, hogy ezt csinálja. Tehát az ember nem azért választja azt, hogy a színész lesz, mert akkor ebből meg fog gazdagodni, vagy ez egy olyan szakma, akkor, hogy ebből jól fog élni.

0: Kell legyen valami, hivatásnak szokták nevezni. Én azt gondolom, hogy talán a lelkészhez, a lelkészeti pályára szükséges a hivatás. Ide valami őrület kell, valami őrültség. Kell legyen valami, valami gondod kell legyen a világgal. És azt kell keresned egész végig, hogy azt ne oldjuk meg, de beszéljünk róla.
1: Igen, teljesen egyetértek, még azzal egészíteném ki, hogy az, köszönöm, hogy ez egy tipikusan olyan szakma, amit szerintem csak akkor lehet csinálni, hogyha nagyon-nagyon szereted. Tehát ugye ez szerintem egy nagyon fontos kitétele, mert ha nem, nagyon hamar fel lehet adni.
2: Tamás jól mondta, hogy bele is gondoltam, hogy azért jó, oké, hogyha komédiáról van szó, az ember kimegy, és tulajdonképpen hülyét csinál magából, e hülyének a szerepét játszott, mindenki tudja, hogy ő nem ilyen, de meggyőzött, hogy lehet, hogy tényleg ilyen titokban, csak nem tudtuk, vagy mit tudom én, egy drámában, egy tragédiában, amikor mondjuk ezek ilyen színészi titkok, hogy nem tudom, mire gondol, amikor tényleg könnyeznie kell a színpadon, vagy át kéne élnie azt a szerepét, bele kéne élnie magát. Különböző metódusok vannak. Olvasgatom filmeknél, hogy a különböző színészek hogyan készülnek fel egy adott szerepre, és több út is van, nem tudom, melyik a legjobb. Nálatok mi az, amivel bele tudjátok élni magatokat? Ha nem titok, ha nem kérdezek szakma, olyan szakmai titkot, nem fogom elvenni a munkahelyeteket.
0: Hát, igen, titok. Nem.
2: Tényleg, mindenkinek megvan a saját módszere valószínűleg. Igen. Többé-kevésbé lehet, hogy szakmai, de lehet, hogy ösztönösen jön belőle. Neki ez működött, csak akkor így csinálja, legfeljebb csiszol rajta.
1: Igen, egyébként szerintem az ösztön... Bocsánat.
0: Nem, csak egyiket mondani, hogy olyan jó lenne ezt, hogyha erre tudnánk a választ, hogy mi a recept, nincs. Az biztos, hogy recept nincs.
1: Igen.
0: De akkor válasz.
1: Igen. Hát az biztos, hogy az ösztön is nagy szerepet játszik sok esetben, mert van, hogy ráérzünk dolgokra, de nem biztos, hogy ezt meg tudjuk magyarázni, hogy az hogy is történt. És igen, van több metódus, meg ezt nagyon sokan megpróbálták le is írni ezeket a metódusokat, és akkor ezt így, mint egy, nem tudom, mint egy matek példát, hogy azt akkor így csinálod, akkor ez lesz. Ez nem ilyen egyszerű.
2: Nincs erre pontos kézikönyv.
1: Nincs, szerintem
2: viszont
1: nincs.
2: Ötletek, tippek, javaslatok, különféle, az csak kell
1: és
2: legyen.
1: És lehet hasznosítani őket, tehát hogy van egy-egy mondat egy-egy könyvből, vagy nem tudom, biztos van olyan színházalkotó, aki mondott már olyat, ami nekem hasznos tud lenni egy adott előadásban, de ez nem abszolút igazság. Tehát, és nem is minden előadásnál van így. Mert ahogy te is említetted, most komédia, dráma, attól függ, hogy kell ezt megközelíteni.
0: Meg jó.
2: Igen, mondjad, nem, ti vagytok a meghívottak, bocsi.
0: Meg jó azt látni, hogy pont ezért, mert nincsen egy leírt, vagy kimondott recept arra, hogy kell színésznek lenni. Olyan jó nézni azt, hogy egyszerűen mindenki másképp működik. Tehát van, aki ott van előadás előtt 2 órával, bemelegít, mozog, már 2-szer leizzadt, amire kezdjük az előadást, és valaki megérkezik 1 órával azelőtt, isminkelik, ül az öltözőben, és egyszer csak feláll, és belép. És van, aki az életének a felét a színházba tölti, akkor is, hogyha nem kéne ott legyen, van, aki meg ennek a totál ellenkezője, hogy csak akkor van ott, hogyha nagyon muszáj. És nem mindig, tehát azt gondolnánk, hogy az, aki sokkal több időt tölt bent, de nem feltétlenül hasznosan, csak egyszerűen többet van ott, az így jobban is működik, de ez nem mindig így van. Én még nem tapasztaltam meg azt, hogy feltétlenül nincs egy ilyen rutinom. Azt tudom, hogy szeretek időben ott lenni. Ez például, tehát az, hogyha úgy kezdődik valami, hogy sietni kell, az nem egy túlságosan jó omen. És de azon kívül így nincs egy. Mindig arra gondolok az adott este, hogy most ezzel éppen mit akarok üzenni az embereknek. Ez komédia esetén is, ugye az is egy nagyon szép társadalmi látképet nyújt. Persze nevetünk rajta, de hát saját magunkon nevetünk, amikor komédiát nézünk, vagyis én legalábbis ezt gondolom, hogy meg hát minden egyes színházi darab az valahogy rólunk szól. Most lehet, hogy nem konkrétan rólad, mert ez nem az, ami mondjuk neked lett címezve. De lehet, hogy egy év múlva már pont egy olyan életszakaszban tartasz, amikor meg az az eladás szólít meg, ami azelőtt egy évvel egyáltalán nem.
2: akkora válik aktuálissá az üzenet, vagy valami valahol változott, hogy az akkor valahogy nem jött be, és most megütött egy nagyot? Megtörténhet? A világ történései befolyásolhatják, hogy egy adott darabnak az üzenete. Talán az túl korán jött, és nem egészen értették meg, vagy nem volt amihez, ugye párosítsák, és akkor valami történt, és az az előadás, hát pont mintha erre készült volna, igen. Pedig lehet, hogy néhány száz évvel ezelőtt írták.
1: Igen. Vagy az
2: új értelmet adott... nyer, magyarul.
1: Pontosan, vagy az adott nézőnek az életébe történik, aha, valami, ami egyszer csak akkor cseng vissza, hogy ez, igen.
2: De lehet, hogy itt közösségeknek az élete is, mert el tudom képzelni, hogy egy-egy adott előadással is akár beszélünk is erről, hogy visztek el előadásokat ide-oda-amoda, és ahány közönség, vagy ahány közösség, annyi féle, mert esetleg egy komédiánál itt ezen röhögnek, ott pedig ez a poén, itt működött, ott nem, ott viszont a másik működött, amire nem is gondoltam, és a színészbe kialakul, hogy akkor ezek ilyenek, és akkor azok olyanok, mert így náluk a humor körülbelül így kristályosodik ki. Van ilyen, gondolom.
0: Van.
2: Jó, évadzárásra készül a színház. Milyen volt az évad amúgy? Ti milyennek látjátok így?
0: Hát így sok-sok kávé után. Hát ilyenkor már azért mindenki el van fáradva.
1: Igen.
0: Szerintem ebben egyet tudunk érteni. Ugye mi most közben dolgozunk is, úgyhogy ez így hatványozottan igaz. De jó a munka, úgyhogy...
2: Ezt hogy érted, hogy dolgozunk is?
0: Dolgozunk is, mert hogy igazából most a színházban csak csak ennek az egyéni műsornak a próba folyamata zajlik. A többiek úgymond lazítanak, de ez se azt jelenti, hogy szabadságon vannak, hanem már csak előadásokat játszunk. Nehéz évad volt, de volt benne egy csomó öröm is, meg olyan pillanatok is, amikor úgy penge élen táncolt mindenkinek az idegrendszere. Ugye kiköltöztünk.
2: Igen, ez azért közrejátszott.
0: Igen. De jó volt megtapasztalni, hogy valahogy a kultúra és a színház mindig talál egy repedést a falon, ahol bekúszik az életünkbe, és ez bármennyire kilátástalannak is tűnt a helyzet, egyszer csak így megoldódott, vagy hogy így minden a helyére került, már amennyire helyére tud kerülni, nyilván mindig vannak ilyen foltok, amiket jó lenne eltüntetni, de az emberek járnak színházba, látnak minket, mi játszhatunk nekik, és ennél nagyobb öröm nincs, tehát ez felülírja mindig azt a rengeteg idegességet, ami körülvette ezt az egész évadot.
1: Igen.
2: Orsi?
1: Hát meg azért így ilyen válságos helyzetekben azért megmutatkozik, hogy a csapat az mennyire, aha, csapat, és hogy tudjuk egymást segíteni közös cél érdekében, és szerintem a Tomcsa Sándor Színház az jelesre vizsgázott ebből a dologból, mert tényleg az volt a célunk, hogy bármi van, bármilyen körülmények között a betervezett előadásokat meg fogjuk csinálni, minőségi előadásokat fogunk készíteni, és véleményem szerint ez sikertörténet volt.
2: És akkor készültök az utolsó bemutatóra, ebben az évadban nyilván. Nem tudom, miért a jövőbeteg. Én szívesebben láttam volna azt a címet, hogy Románia jelenlegi elnöke. De ez se rossz.
0: Meglátjuk még.
2: Amúgy ugye ez Radu Popescu, Latyak vagy Románia következő elnöke. Ez a művének a teljes címe. Nekem tetszett volna. A Latyak, az egy jó szó.
0: Az egy jó magyar szó, ugye? Igen.
2: Latyakos, igen. Idő. Ezt, aha, attól függ, milyen értelemben. De a ti előadásotokban ez a Románia következő elnöke címet kapta, és azt írják legfelül, illetve rögtön a cím alatt, hogy Jakab Tamás egyéni előadása, és mert hogy az ember elmegy és egy embert lát a színpadon, csak utána itt fel van sorolva, hogy kik dolgoztak még ahhoz, hogy te egyedül meg tud állni a színpadon. Fordította, ugye, mert kell egy fordító is, Bozsodi Nagy Orsolya Boglárka, a dramaturg Dunkler Réka, látványtervező Mihály Kata, a rendező munkatársa, aki itt ül melletted, ugye, Veres Orsolya, zeneszerző, mert hát kell a zenei aláfestés is, Boca Hunor Lehel, fény, ide ketten, ugye, Balázsi Bence, Tóásó István, hang, Molnár László Tibor, ügyelő, Gudor Hunor, rendező, Bélai Marcell. Szóval ez azért úgy nem semmi, és ez nem látszik a nézőtéről, hogy egy embert látnak a színpadon, nyilván, amikor filmeket látunk, láttunk esetleg, lehet, hogy ilyen, mit tudom én, kamara, két ember játssza az egészet, csak utána felsorolják, akik közre működtek benne, 5 percig megy ugye az a lista. Hát ez valami ilyesmi, a színházban is ugyanezt megtaláljuk.
0: Igen, igen, igen. Mondjuk ott a fénynél ott meglepődtem, de ez az ilyen, hogy kiáll egy ember, de ketten fényezik, tehát ezt most nem úgy kell elképzelni, hogy ez az eladás tele lesz fénnyel. Tehát ez ebben csak fény lesz.
2: Óriási szerepe lehet a fénynek.
0: Sőt, amúgy óriási szerepe van mindig, igen.
2: Azzal is lehet rontani amúgy rossz fényekkel, nem? Ez amúgy a rendező. Rendező szólhat bele, hogy ő milyen megvilágítást kér, adok, hogy azt kidomborítsa?
1: Abszolút, tehát hogy sőt, ő a kitalálója, tehát ő a úgymond a megálmodója annak, hogy ugye? Igen, igen, hogy vizuálisan az, hogy nézzen ki fényekkel az adott előadást, de persze a fénytechnikus az, aki azt megmondja, hogy akkor ez gyakorlatban hogy tud megvalósulni.
2: Azért az lehet, hogy most már nem, de bármelyik színművésznek a pálya jelenje, amikor az első egyéni előadását kell mutassa. Szerintem azért az nem épp olyan könnyű, szokványos, nincsenek színésztársak, akik esetleg kisegítsék. Egyedül vagy a színpadon, nyilván látszólag egyedül vagy a színpadon, de a közönség számára tényleg, te vagy ott. Rajtad múlik minden, ahogy szokták mondani.
1: Na, ha eddig igen, nem voltál ideges, ilyen. Akkor...
0: nem, hogy érdekes módon nem vagyok feszültebb, vagy nem vagyok egyáltalán idegesebb, mint bármilyen más bemutató előtt. Sőt, valahogy így van bennem egy olyan fajta pozitív izgalom, hogy ez egy csodálatos utazás volt. És még nincs vége. És még tart. Nagyon sokat tanultam magamról. Kicsit úgy voltam vele, hogy bármennyire is így akár önzőnek is hathat, amit mondok, de nekem itt most tényleg az út sokkal fontosabb volt. És most már kezd fontos lenni az is, hogy milyen lesz maga az eladás, maga az élmény, de egy ilyen egyéni eladás közben azért sokat tanul magáról az ember, és nagyon fontos az, hogy milyen emberek veszik körül, és szerintem nekem így kijutott a legjobb. Igen, tényleg ezt gondolom, hogy iszonyat, a legjobb próba folyamatom eddig, amiben részt vettem, ebben biztos vagyok.
2: Az, hogy a rendező munkatársa, az mit jelent? A kicsit kulisszatitkot vigyünk bele.
1: Igen, hát ez útközben alakult ki egyébként, mert én úgy kerültem bele ebbe a projektbe és a stábba, mint színpadi mozgásfelelős, illetve koreográfus, de ahogy haladtunk a próba folyamattal, kirajzolódott, hogy azért nem kell olyan nagy mozgáselemeket csináljon Tamás, úgyhogy átminősültem. Jelen voltam az elejétől kezdve a próba folyamatnak, tehát már az olvasó próbáktól is végig ott voltam, és egy adott ponton megbeszéltük Marcival, hogy ez egy pontosabb megfogalmazása, mert hogy sok mindenbe segítettem.
2: A rendezővel, ugye?
1: Igen, igen, igen, hát így van.
2: Bélai Marcerről beszélünk.
1: Így van, igen. Így van.
2: Nektek automatikusan így jön a hallgató. Milyen Marci? Heves Marci?
1: Igen, persze, igen, igen. Igen, hogy ez egy pontosabb megfogalmazása az én munkakörömnek.
2: 21-én májusban kezdődtek, ugye, a próbák, ez az olvasó próbával kezdődik, csak leültek, és akkor a szöveg, bár nem tudom, te neked igen. Ilyenkor nincs valaki, aki a válaszokat adja.
0: Hát így gyakorlatilag olyan, mint egy
2: felolvasó estet tartanám.
0: Leülök, és felolvasom, és mindenki végighallgatja.
2: És a bemutató, az, ha jól, az pontosan egy hét múlva lesz, jövő hétfőn, 15-én?
0: Így van, igen.
2: Este,
0: igen,
2: gondolom.
0: Este 7 órától az UF-ban.
2: Igen, ez fura volt ez az évad, mert be kellett volna. Nem volt egyértelmű, hogyha lesz előadás, akkor az hol?
0: Akkor az hol lesz, igen. Igen, igen.
2: De ez fog változni, ez ideiglenes, ugye?
1: Abszolút, persze. Az átmeneti.
2: Hol a súgó?
1: Én vagyok.
0: Itt.
2: Ne. Tudjuk jól, színházban sosem láttuk, mert mindig van ilyen kagylószerű valamit oda kitettek. Volt, egy biztosan volt, sőt, filmekben még át is játszották, hogy valaki oda rejtőzött el, mert a színpadról nem lehet oda menni. Alul kell, és akkor fölmegy, nem tudom, adott esetben lépcsőkön, és elfoglalja a helyét a lyukban, ahogy szokták mondani. Ez egy megbecsült, komoly, és igencsak fontos szakma volt. Nem látom a súgót. Ügyelőre gondoltam így, hogy többek közt ez is a feladata. Vannak ma még súgók?
1: Vannak máshol. Nálunk nincs és nem is volt.
2: Akkor hogyan oldjátok meg? Mert megtörténhet bárkivel, bármikor, hogy kívülről fújja a szöveget. De tényleg álmából felrázzák és nyomja egyből, és akkor eljön az előadásban egy pillanat. Ott akkor egyszerűen nem jut eszébe. Ha van egy színésztársad, segíthet. Berak egy olyan szöveget, ami nincs benne, de rávezetsz, egyből beugrik, de egyedül vagy. Akkor megtörténhet, hogy egyszerűen ott akkor nem jön be a szöveg. Hiába. Volt az ilyen
0: jó, hogy ritkán, szerencsére, ritkán. De biztos vagyok benne, hogy lesz. Lesz ilyen. Az a jó, hogy most kezdem azt a részét megtapasztalni a szakmának, hogy mennyire fontos az, hogy éppen ott jelen legyél. Tehát nem egy múlt történéseit kell játszani, nem egy esélyrecept, ez most az, amit most tapasztalok meg, hogy ott kell lenni abban a pillanatban, hétfő este 7 órakor, azokkal az emberekkel, akik éppen ott ülnek. És hogyha mondjuk ez van, ez a szabályrendszer, amit felépítesz magadban, akkor azt gondolom, hogy ha megtörténik ez, hogy igen, teljesen elmegy a szöveg, akkor tudsz annyira jelen lenni, hogy azt megoldod. És a megoldót azt tényleg úgy értem, hogy mesélsz tovább. És egyszerűen...
2: Improzol?
0: Improzol, és a néző ebből soha nem kell
2: rájöjjön. Nem, csak a rendező tépi a haját közben, azt hiszem.
0: Aztán, hogy az öltözőbe utána meg ott a kocsmában mi lesz, az egy más tátészt.
2: De ezekben jó poénok is születhetnek, hogy emlékszel akkor, amikor, és akkor mi jött ezzel a szöveggel?
1: Igen.
2: Vagy a színészek szenvedtek, izzadtak, hogy valahogy rávezessék, hogy jutassák eszébe.
1: Igen.
2: Biztos vannak ilyen sztorik nálatok.
0: Ajaj, mindent. Gyakorlatilag minden egyes ilyen nagyobb társulati kocsmázásnál feljönnek ezek a nagyon régi történetek, amiket így már...
2: Vannak klasszikusok, gondolom.
0: Vannak klasszikusok, igen, vannak.
2: Jó, rendben van. Mennyi ez időben? Kicsit beszéljünk erről. Időben? Már csak azért tudja, mennyi szöveget tanultál, meg nem tudom, mennyit mozgásszínház, tehát van ez is a mozgásokkal is, akár minimalista mozgásokkal is lehet szerepet játszani, igen. De egy ilyen előadásban azért kell szöveg is, és ott nincs, aki rávezessen esetleg, hogy mennyi...
0: Van szöveg, ezt elárulhatom.
2: Gondolom.
0: Mennyi?
2: Pantomim színház.
0: Időben? Hát nem állt még be egy ilyen standard, de azt mondom, hogy egy ilyen 45 perc és 1 óra között.
2: Hát ahhoz kell szöveg, igen. Szerintem.
0: Az kell, is. Kell.
2: Ezt hogy lehet megtanulni? Jó, május 21-e óta próbálod, gondolom.
0: Hát mondjuk ez, tehát május 21-e óta próbálom, alakulgat a szöveg, van, ami egyáltalán nem volt benne, és ez egy személyes találkozás, aminek a részleteit nyilván én ismerem a legjobban. Van olyan szöveg, ami teljesen spontán ejtette ki magát, van olyan, amelyik úgy került be, hogy egyáltalán nem volt köze. Folyamatosan alakul, folyamatosan tanulom.
2: Miről szól amúgy?
0: Na, miről szól vajon?
2: Nyilván Románia következő elnökéről, ennek biztosan van egy üzenete, kitérhetünk erről is, de maga, spoiler nélkül, tehát ne lőjük le a poént, de azért próbáljuk egy kicsit akkor felhívni a figyelmet, gyerekek. Ezt azért érdemes megnézni, mert itt próbálnak egy képet mutatni valamiről, de miről? Azon kívül, hogy Románia következő elnökéről.
1: Mondjad.
0: Hát van egy borzasztó aktualitása. Igen, hát túl sok részletet nem fogok elmondani, de azt elárulhatom, hogy tehát akkor van nekünk egy szövegünk, ami Radu Popescu, ez a Latyak vagy Románia következő elnöke. Ez a 2018-as a színházunk által meghirdetett drámázatnak a díjnyertes szövege.
2: Ja, még friss is.
0: Még friss is. Én ezzel a szöveggel találkoztam, és ebben a szövegben megjelent történéseken ott voltam én is.
2: Aha.
0: Tehát ugyanazon a helyen voltunk a szerzővel, és ugyanazt a történetet meséljük el gyakorlatilag ketten. Na, ennyit elmondhattam. Meg egy olyan fontos részlet van, hogy azért ez egy nagyon szép képet ad arról, amilyen politikai helyzet uralkodik. Ez egyre aggasztó politikai helyzet, ami uralkodik nem csak helyi szinten, sőt, ez inkább globális szinten mondanám. Úgyhogy Úgyhogy igen, van egy borzasztó aktualitása, én azt gondolom meg így, ahogy így hallom magamat beszélni erről a dologról, egyre ijesztőbb, és kicsit a hangom is így jobban elcsuklott, hogy ijesztő, hogy mennyire jelen van ez most az életünkben.
2: De hát sok elnökről is szó, hát most itt Románia elnökéről van szó, beszélhetünk Magyarország köztársasági elnökéről, beszélhetünk Ukrajna elnökéről, beszélhetünk az Egyesült Államok elnökéről, mi meg maradunk a régi vicceinkkel, hogy Carter, Brezhnev és Ceausescu bementek egy kocsmába, ugye ott is elnökök voltak a főszereplők, akkor van aktualitása, ha jól számolom, 8 évvel a megszületése után, szinte örök érvényű.
0: Sőt, még nagyobb aktualitást nyert.
2: Bár azért
0: az a találkozás, igen.
2: Színház játsz több száz éves darabokat, és valahogy aktuálisabbak, mint amikor megszülettek. Sorolhatnám hosszasan.
1: Igen.
2: Szokták mondani, hogy a művészek, amúgy teljesen tágkörben, de amúgy a színművészek is, másféle lencsén látják a világot, és ezért mi nem mindig értjük meg őket. Nyilván attól függ, hogy milyen szűrőt használsz, más az a kép, amit látsz. És ugye a művészeknek, színészeknek, hogy nekünk elvontnak tűnik, viszont ha megkérdezünk titeket, nektek ez a természetes, ti másképp látjátok a világot, és mi ezt nem értjük meg. Itt most nem színi előadásról beszélek, hanem így magáról az emberről. Van egyetértetek ezzel? Sok dolgot, nyilván nem mindent, emberek vagyunk, de sok dolgot, amúgy igen, a művészek, lehet egy színtársulat, így amblok, tisztelet a kivételnek. Teljesen másképp látja azt, amit, mit tudom én, udvarhely, tegyük fel.
1: Igen, alapvetően egyetértek olyan szinten, hogy van egy alap minden művészi ágban szerintem, vagy minden művészettel foglalkozó emberben van egy nagy adag nyitottság, és egy ilyen, nem tudom, olyan reflexívebbek vagyunk a világra.
2: Azt könnyebben hiszem, el is akkor fogadják, akár a fura dolgokat is, vagy a szokatlant.
1: Igen, hajlamosak vagyunk erre a... Hogy minden szempontból, minden oldalról értsünk meg dolgokat, vagy hogy így vizsgáljuk meg innen is, onnan is. Most gondolok, a színészetre van olyan szerep, amivel nem, az adott karakter nagyon távol áll.
2: Ja, nem tud azonosulni.
1: Igen, tehát abszolút nem az én személyiségem, nem az én világnézetem, és azt is valahogy meg kell értenem, és el kell fogadnom, és hogy meg tudjam csinálni.
2: De hát el is tudná játszani? Lehet, még jól is játsza el, csak valahogy...
1: Igen. Úgyhogy talán, igen, Van egy ilyen, én inkább nyitottságnak mondanám ezt a dolgot.
0: Igen, ennek vannak előnyei, és hát van kevésbé előnyös oldala is, tehát azért ilyen szempontból sokkal sebezhetőbbek vagyunk talán, inkább pont a nyitottság miatt van egy ilyen lelki kitárulkozása is ennek az egész szakmának, ami sokkal sebezhetőbbé tesz, sokkal, hát igen, hogy mi erre a jó szó, mert talán a sebezhető az még, az nem pontosan. Kitett, igen, sérülékeny. Uh-huh. Gyakorlatilag jönnek rendezők, mindenki arra kíváncsi, hogy a lelkedben mi van. Ezen egy kicsit úgy átgázolunk, ezt most így jó értelemben. Felkutatjuk, használjuk, inkább ez a használjuk a jó szó, hogy használjuk a lelkedet, használjuk az idegrendszeredet, minél jobban, minél többet tudunk belőle használni, annál jobb nekünk. Csak hát ez hosszú távon azért úgy valahol, mert én ugyanazzal az aggyal megyek el vásárolni a Lidlbe, mint amivel bemegyek a színpadra, és leszek.
2: Nyújtjuk be a Tomcsa Sándor Színháznak a számlát a rejtett reklám miatt.
0: Jaj.
2: Mondtátok, a színészi fizetés nem olyan, hogy abból te multimilliómos leszel, úgyhogy
0: hát
2: meg fogod
0: nem
2: érezni.
0: Vásárolni.
2: Nem, de elég egyszer elmondani a rádióban tudod a cégnevet. Abból rendesen be tudnál vásárolni, ugye egy hétre előre. Mi vár rátok most így évad végén? Tehát ugye itt elmondtuk, hogy egy hét múlva akkor lesz az utolsó bemutató, de ezzel még nem jön el a vakáció. számotokra?
1: Még nem. Hát még igen, az egyéni előadás lett, Tamás még játsz a 16-án is másnap. Még van a Kellemes Húsvéti Ünnepeket című előadásunkból is, még azt hiszem 3.
2: Ja.
1: Meg hát most elkezdődött a turnészezon, úgyhogy pont ma indulunk Szatmárra, a PER című előadással, ott is játszunk 2. Majd júliusban lesz még a Kisvárdai Fesztiválra megy a Koponya. Úgyhogy igen, még tart javában az évad.
2: Egy színésznek mennyi a vakáció? Nem annyi, mint a tanárnak, biztos. Ezt mindig élvezzük mi, bár mindenkinek van ismerőse a tanügyben, hogy mindenki azt hiszi, ez téves amúgy szerintem, hogy amikor véget ért az iskola, meg ugye a vakáció megkezdődött szeptemberig, tanárnak sincs semmi dolga. Nyilván van. Nem azzal az intenzitással. De ez nem 3 hónap semmiképpen. Színészekkel mi a helyzet? Van ott is azért egy kicsi...
1: Hát van egy adag vakációnk.
0: Van egy ilyen kemény másfél hónap. Az azért úgy... Ilyen számomban egy szerencsés állapot. Tehát ez gyakorlatilag az egész július és augusztusnak a fele szabad. Jó, hát ez most már azért szűkül az utóbbi években. Tehát egyre több a nyári turné lehetőség. Ezeket nem biztos, hogy mindig kihasználjuk. Pont ezért, hogy ne vágjuk le az embereknek azt a másfél hónapos szabadságát. Tehát azért szűkül, van, amikor korábban kezdődik az évad, van, amikor kicsit később fejeződik be. Ez a július 4, ez azért nem, ilyenkor azért már úgy szabadságon szoktunk lenni, de ez most pont egy ilyen fesztivál meghívásnak teszünk eleget, ahol nem mi válogatunk, hogy mikor megyünk.
2: De gondolom, ezeknek van egy különleges hangulata. Az egy dolog, hogy igen, ismerős deszkákon, most éppen nem, de van egy épület, színháznak mondjuk, vagy művelődésháznak, mindegy, ugye a színdarabokat többnyire akár kameraelőadásról van szó, akár egy nagy színpadot, ott a helye. És ugyanazt a darabot, produkciót előadod máshol, akár Kisvárdán, az teljesen más, maga a kiszállás, nem tudom, biztos, hogy más.
1: Igen, van egy varázsa, meg egy kicsit ilyen team building is tud lenni, hogy akkor most együtt a csapat, illetve az adott számú szereplő, aki benne van az előadásban. És hát találkozunk más alkotókkal, mert például a Kisvárdai Fesztivál az pont egy olyan lehetőség, meg hely, ahova nagyon sok más színház érkezik és játszik, és akkor így van pár nap fedés, amikor meg is tudjuk nézni másnak az előadását, ők is eljönnek a miénkre. Úgyhogy ez mindig egy ilyen buli igazából.
2: De úgy felmerült bennem egy olyan érdekesség, hogy vannak darabok, amelyeket különféle színházi társulatok játszanak. Sőt, gondolom vannak trendek is, hogy ez most menő, ez itt meg ők is előadják, de 10 évvel korábban az a társulat adta elő, és elmentek egy ilyen fesztiválra, és akkor láttuk egy olyan előadást, amit esetleg nálatok 10 évvel korábban szerepelt. És akkor el tudom képzelni a színészeket, így nézik, vagy elismerően, hogy hoppá, te ezt ők jobban oldották, meg nem rossz, tehát ha még szerepel az, ez megy, a szakmázás ilyen alapon biztosan megy. Sőt, el tudom képzelni a kritikákat, amikor így egymás lesz, mondjátok, hogy ha, ilyesmi van.
1: Van.
0: Na igen, ez egy...
1: Sokat beszélünk.
0: Sokat, rengeteget tudunk beszélni.
2: Van szakmai féltékenység. El tudom képzelni társulaton belül, az nem a legjobb, de társulatok között. És ha az egészséges szintet üt meg, azt szerintem abból csak tanulni lehet.
1: Addig, amíg tényleg ez egy ilyen elismerő és nem tudom, akár csodálkozó, vagy így, hogy én is úgy akarom csinálni, én is olyan jó akarok lenni, vagy én is ilyen vagány előadásból akarok szerepelni, amíg ez így van, ez nagyon egészséges, és ez jó is.
2: Nyilván gondolom főleg úgy, hogy senkinek nem mondod meg, látod, te játszottad azt a szerepet 5 évvel korábban, hú, ez jó, senkinek nem szólsz, de a legközelebb, hogyha esélyed van, te bedobod ezt a trükköt, és hogy amíg be is jön, akkor hüde ügyes voltam alapon.
0: Igen. Hát ezt nálunk már főiskolán is mondták, hogy tudni kell lopni ebben a szakmában.
2: A szakmát lopni, igen.
0: Én, ahogy mondta Orsi is, hogy az egy nagyon hasznos dolog, hogyha azt érzed, hogy van benned egy szakmai féltékenység, hogyha látsz egy előadást, és én imádom azt az érzést, amikor látom, és azt mondom, hogy fú, hát ezt, na hát ezt, ha így meg tudnám csinálni, az nagyon jó lenne, mert az egyszerűen utána ad egy löketet, hogy főleg, hogy egy olyan pillanatban talál el, amikor mondjuk egyáltalán nem szereted ezt a szakmát, mert azért vannak ilyen pillanatok, vannak azok a kedd reggel 11 órák, amikor így azt érzed, hogy
1: válságutól
0: érzed. Hogy én egyszerűen beszélni nem tudok, állni nem tudok a színpadon, nem is tudom, hogy miért neveznek engem profi színésznek. És akkor,
3: mert ebből élsz.
0: Mert ebből élsz, mert ezért kapsz fizetést. De, és akkor ilyenkor jól esik látni egy olyan eladást, ahol azt érzed, hogy na hát igen, így, ha így is lehet, akkor dolgozzunk.
2: Jó közönség vagyunk? Itt most Udvarhelyre gondolok. Csak azért kérdezem, mert én azért én is rádióztam több városban, én el tudom neked mondani, hogy hallgatóság szempontjából milyenek a szentgyörgyiek, milyenek a kézdivásárhelyiek, milyenek a csikiak, milyenek az udvarhelyiek, milyenek a gyergyóiak. A színház esetében közönség szempontjából mi jók vagyunk? Így amblok.
0: Nagyon.
1: Abszolút.
2: Nem vagyunk nehéz közönség? Nem nehezen értjük meg? Vagy...
1: Nem, sőt, én azt hiszem, nagyon elfogadó az udvarhelyi közönség, meg alapvetően van bennük egy adag, jó adag kíváncsiság, meg nyitottság, hogy tényleg gyakorlatilag bármit kitalálhatunk és megcsinálhatunk, úgyis lesz ránéző, és ez nagyon-nagyon jó tapasztalni, hogy tényleg nem, én szerintem nem tudunk, most lehet, hogy merész mondat, de nem tudunk olyat csinálni, amire ne jöjjenek.
2: Az jó, maradjon, ez egy jó szokás, tartsátok igen. Ki mellette.
0: De közben azt hogy hozzátenném, hogy legalábbis amit én itt vagyok, úgy azt érzem, hogy van egy jó adag kritika is az udvarhelyi közönségben, ami mindig jó. Tehát, hogy
2: ez utólagos? A visszhangra gondolsz? Vagy ott már az eladás közben észlelsz belőle valamit?
0: Eladás közben is. Tehát azért érdekes dolog ez a színpad, ami mindent felnagyít, hogy ugyanígy a közönség reakcióit is.
2: Akár morajból.
0: Akár azt, hogy figyelnek-e, nem figyelnek.
2: Feszengések.
1: Abszolút.
2: Mondjuk minden a köhögés, ha valakire rájön, azt nem tudja leállítani, de ha rendes, akkor kimegy a teremből, de van ilyen. Más dolog, amikor a színész kapja a csuklás vagy a köhögő rohama színpadon, azt nem tudom, hogy oldjátok meg, mert ezek emberi dolgok, Oszján is megénekelte.
0: Persze. De amúgy igen, visszatérve, mindenféle elfogultság nélkül nagyon-nagyon jó az udvarhelyi közönség.
2: És változik? Attól függ, hogy milyen produkció, milyen stílus legyen, komédia, tragikomédia, tragédia, kamara, előadás, valami. Vannak ugyanazok, biztos van egy mag, de gondolom, hogy nem mindenkit vonz. Van, aki szereti a komédia, ő arra elmegy. Ráadásul még ugye szájról-szájról reklám, hallották, jó. Van egy változó, ugye, azért a közönségben?
1: Van, persze.
0: Van.
2: Igen. Nyilván bérletesek, egyértelmű, hogy azért veszik a bérletet.
1: Igen. De amúgy igen, azt hiszem így az érdeklődési kör, meg hogy igen, kinek mi a preferenciája, vagy éppen milyen darabra vágyik, úgyhogy igen, ilyen alapon abszolút változik. Hogy...
0: Meg az persze, az még működik, de hát ez teljesen természetes, hogy egy könnyedebb műfaj, mondjuk egy komédia sokkal több embert vonz be. Ezt el kell ismerjük, hogy ez így van, és ezzel nincsen semmiféle probléma. Megvan mindennek a... És ez is nagyon jó udvarhelyen, hogy nem egy nagy város, de mégis mindennek van közönsége.
1: Igen.
0: Minden műfaj megtalálja azt a szűk réteget, vagy tágabb réteget, akik erre vágynak.
1: Igen.
2: Nagyon sok is volt benne azért a művész úr, művész, hölgy. Azért ez megy, ugye? Kisváros vagyunk.
0: Találkozunk. Igen.
2: Nem, igen, de úgy a tudomásotokra hozzák, hogy igen, esetleg láttok, és mondanak két dicsőt. Ott akkor nem volt lehetősége, de miközben te a kenyeret megveszed, akkor ő szeretné kifejezni a háláját és a köszönetét, hogy imádta azt a darabot, és veled nevetett a legtöbbet, például.
1: Igen.
2: Ez benne van az életben.
0: Jól is esik. De talán az egyik legjobb érzés akkor, amikor gyerekek állítanak meg, hogy rajtuk tényleg látom azt az őszinte örömöt, hogy ő most elmondhatja azt, hogy a barátságunk történetében Ábránt bácsi, és nagyon tetszett, amit csinált, és így, na igen, hát akkor úgy azt érzed, hogy megérte még akkor is, hogyha éppen reggel azt érezted, hogy fú, ebből most 2, és reggel 10, és 12, és talán még próba, és így, mikor lesz ennek vége. Néha elfelejtjük, hogy ez mekkora örömöt tud okozni.
1: Igen, ezek jó emlékeztetők ilyenkor.
2: De megvan a veszély is, mert el lehet szállni, és azért vannak, hát főleg picivel magasabb régiókban szupersztárok, világsztárok, akik ott is, van, aki a földön tud maradni, van, aki aztán úgy elszáll, hogy dolgozni is rossz vele. A ti esetetekben, hogy itt is el lehet azért szállni, de ugye biztos, hogy van, aki visszarányod. A barátoskán, te nem mész sehova, gyere vissza a földre, mindenkinek jobb lesz.
0: Igen. Én őszintén egyáltalán nem szeretem a szakmának azt a részét, amikor kicsit úgy gondolunk magunkra, mintha mi kiváltságosak lennénk.
1: Igen.
2: De kicsit azok vagytok, így.
0: Igen, de ezt jó természetesen kezelni, vagy nincs erre mit rájátszani.
1: Tehát az a mi szempontunkból az a hálás, hogyha mi is ugyanolyan emberek vagyunk, ugyanúgy megkeressük a kenyerünket, ugyanúgy bejárunk dolgozni.
2: Ugyanúgy fájni a gyomrotok, a fogatok, pontosan, a fejetek, a gyerekek néha ott is aztán kiverik ott a balhét, hogy úgy te jó ég, de nekem pedig este eladásom lesz, ha hagydott fel a problémáidat, mert nem azt a szerepet játszott, nem anya szerepben, vagy apa szerepben.
1: Igen.
2: Jó, hát akkor köszönöm, hogy itt voltatok, maradjatok a földön, és vastapsot kívánok minden egyes alkalommal nektek.
0: Nagyon köszönjük szépen.
2: Köszönöm a beszélgetést.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

0: Medvebocs járt a Városközpontban, aszfaltoznak a Betlen utcában. Győzött a magyar és a román válogatott. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Ma kezdi meg a politikai egyeztetéseket a parlamenti pártokkal a kormányalakításra felkért Eugen Tomák. Az ütemterv szerint Eugen Tomák ma 11 órától a liberális párttal, 14 órától az USZRÉ-vel, 17 órától pedig a szociáldemokrata párttal konzultál. Az egyeztetések a politikai szervezetek székházában zajlanak majd. A kijelölt kormányfő az egyeztetések után sajtónyilatkozatot tesz. Kedden is folytatódnak az egyeztetések a parlamenti pártokkal, a pontos időpontokat még nem közölték. Eltévedt medvebocs jelent meg tegnap reggel a Szent Imre utcában. Az állat egy udvarra is bement, majd a Kőkeresztérre szaladt, ahol a könyvtár épülete mellett a Varga patakba ugrott be, majd nyoma veszett. Dávid Endre alpolgármester tájékoztatása szerint a tegnapi nap folyamán többször is bejárták a patak városi szakaszának medrét, de nem találták a nyomát a medvebocsnak. Arra kérik a lakókat, hogy amennyiben a Varga patak mentén medvebőgést hallanak vagy medvét észlelnek, haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Ne közelítsék meg az állatot, ne próbálják etetni, fényképezni vagy követni, azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot. Pénteken este 7 óra előtt egy bocsos medve támadt meg egy ócfalvi férfit. Az áldozat a portájától nem messze végzett mezőgazdasági munkát. A mentők kórházba vitték a medve az arcán, illetve a bal karján okozott sérüléseket. Ócfalván is több medve van a település közelében, rendszeresen bejárnak a házak közé, búzatáblákban és méhészetben is okoztak kárt, most pedig emberi sérülés is történt. Forgalomkorlátozás lesz a múzeum melletti körforgalomnál, ma a kopó réteget terítik, az aszfaltozás miatt reggel 8 és délután 6 óra között teljes forgalom lezárásra kell számítani. Arra kérik a gépjárművezetőket, hogy az alternatív útvonalakat használják, tehát a Fások utcáját, a Nikolaj Bölcseszkú utcát és a Tábor lakótelepet. Felkészülési mérkőzést játszott mind a román, mind pedig a magyar labdarúgó válogatott. Románia szombat este Velsz ellen Florinel Komán és Adrián Rusz találataival 2-1-re győzött, Magyarország szintén 2-1-re nyert, a finnek ellen mindkét gólt Varga Barnabás szerezte. A magyar válogatott kedden Debrecenben Kazasztánnal játszik újabb felkészülési mérkőzést. A romániai női labdarúgó válogatott is pályára lépett, pénteken este a moldovai köztársaság elleni gól nélküli döntetlennel zárta és megnyerte a világbajnoki selejtező csoportját. A székelyudvarhelyi Geréd Erika kezdő volt, egy fél időt játszott a mérkőzésen. A meteorológusok szerint ma napsütéses nyári időjárásunk lesz, csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A hőmérsékleti értékek reggel 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Eliza Rose és Bota, 7,5 perccel járunk 9 óra után, már a Wecker 4. órájában. És a gép azt dobta, hogy egy 4-es street dalal folytassuk. Közben ugye szembe jutott, hogy tegnap előtt szembefutottam egy videóval, hogy Torontóban lépett fel a Gyergyó Szent Miklósi 4-es street. Szóval az sem semmi, hogy egy erdélyi zenekar, egy Hargita megyei székelyföldi zenekar Torontóban több ezer szerintem, nem tudom hányan lehettek, de felhőkarcoló között egy szabadtéri koncert, és Kanadában, Torontóban a 4-es street koncertezik, nem semmi, le a kalappal.

0: like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fém.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: A nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító Autófest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
5: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Calvin Harris és Sam Smith, Desire, azaz vágy, 9 óra után 22 perccel, gyönyörű időnk van, bárcsak a hétvégén is ennyire kellemes lett volna. A szombat este ugye jött az a bizonyos zuhi, és hát azért nem izzadtuk halálra magunkat, de hát végül is még csak a nyár elején járunk is. Ha lesz szabadság, akkor jó, hogyha akkor szabadok vagyunk. Legyünk hát szabadok, és éljünk szabadon. Ez a Hooligans.

Lenny Kravitz azon tűnődik, hogy láthat-e valakit még egyszer legalább. Wonder if I see you again. Egy perccel járunk fél tíz után, hétfő van, június 8-a. A mai napon 59 évet ünnepel Neil Mitchell, a skót Wet Wet Wet együttes tagja. Gyorsan le is csekkoltam őket, mert hogy emlékeztem jó néhány slágerükre. 1982-ben alakultak, nyilván Skóciában, hogyha skót zenekar, a Glasgow melletti Clydebank városában is. Nevüket egy Scritti Politti dal címéből kölcsönözték. A 80-as és 90-es években 7 nagy lemezt adtak ki, és az egyik legsikeresebb brit előadónak tartották őket. 97-ben feloszlottak, de 2004-ben újra alakultak, sőt, egy új lemezzel is örvendeztették meg rajongóikat 8. stúdióalbummal. Viszont a 94-es év számukra mindenképpen emlékezetes, hiszen akkor adták ki legnagyobb sikerű nemzetközi slágerüket. Love is all around. Wet, wet, wet.

Dr. Béres és Király Linda, mindenki lábra gyúr, csak kell vigyázni, mert időnként lángra gyúl. Ilyenkor a tűzoltókat kell hívni, bár nem feltétlenül. Állítólag olyan forró nyarunk lesz, hogy sokan fogjuk érezni adott pillanatban, hű, olyan meleg van, hogy szinte lángra gyúlok, elképzelhető. One of Us, egy valaki közülünk, Ava Max dalát halljuk. 9:43 perc van, és hétfő.

0: gonna do?
1: I like music.
2: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli & Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli & Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli & Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Próbáld ki a Fitfield Fitness és Sportközpont kínálatát! A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
7: Fitfield, az egészségért és a szépségért.
8: Közérdekű hirdetés következik.
9: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
8: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Érintés az éjszakában, Touch in the Night, ez volt a Silent Circle. 4 perccel járunk 10 óra előtt, vagyis zárjuk a Vekker 4. óráját, és készülünk arra, hogy közhírré tétetik alapon jöjjenek a legfrissebb hírek itt a Star Rádióban. Addig is hadd szóljon a Coldplay dala, a BTS-szel, a világunkról. My Universe.

0: Megkezdődött az érettségi. Délutáni szakrendelés indul. Homorodon nyertek a tekbólozók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma és holnap a román szóbeli zajlik. Az Oktatási Minisztérium ütemterve szerint június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, így ekkor lesznek a magyar nyelv és irodalom szóbeli vizsgák is. Az idegen nyelv ismereti felmérések június 11-én és 12-én zajlanak, míg a digitális kompetenciák vizsgáját június 15-e és 17-e között tartják. Az írásbeli megmérettetések június 29-én kezdődnek, az első eredményeket július 7-én délig teszik közzé, a dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ugyanazon a napon délután 2 és 6 óra között, valamint július 8-án és 9-én lesz lehetőség. Az óvások elbírálását követően a végleges érettségi eredményeket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Heten kerültek kórházba ételmérgezéssel a Gyimes Középlokk községhez tartozó hidegségből több felnőtt és gyerek lett rosszul. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tegnap este kapott riasztást arról, hogy többen rosszul lettek és ételmérgezésre utaló tüneteket mutattak. A katasztrófavédelem közlése szerint nem turistákról van szó, hanem egy családról és azok barátairól, akik együtt étkeztek. Délutáni járóbeteg szakrendeléseket indított a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint a személyzethiány ellenére 15 szakrendelőben sikerült megszervezni a heti egy alkalommal elérhető délutáni rendelést. A kezdeményezés célja, hogy a páciensek számára rugalmasabbá és könnyebben hozzáférhetővé váljanak az egészségügyi szolgáltatások. A szakrendelések havi programjáról a kórház honlapján találhatnak részletes tájékoztatást az érdeklődők. 3 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet nyert a Go Big Tekbol Team együttese tegnap este a Homorodfürdőn megrendezett Challenger Tekbol League-en. Barabási Kinga női egyéniben, Marek Pokvap férfi egyéniben, Vegyesmárosban György Jákapor és Barabási Kinga lettek aranyérmesek. Férfi párosban a szerb-lengyel kettős Nikola Mitro és Stefan Orlovski győztek, Vegyesben bronzot nyert az I. és Szabolcs Miklós Tünde kettős. A fiataloknál a 12 éves Molnos Harmat szintén bronzérmes lett. Csíkszentsimon nyerte a megyei labdarúgó bajnokságot, miután tegnap a felsőházi rájátszás utolsó fordulójában hazai pályán 4-0-ra legyőzte az agyakfalvi lendületet. A bajnok kivívta a jogot arra, hogy Hargita megye képviselőjeként osztályozót játszon a harmadik ligába jutásért. Ellenfele a Kovászna megyei bajnok, Kovásznai Kárpátok együttese lesz. A párharc mérkőzéseit június 20-án és 27-én rendezik. A forduló másik mérkőzésén a Szentegyházi Vasas 3-1-re verte a Székelyudvarhelyi Golimpiákost. Az alsóház eredményei: Balánbányai Bányász, Székelyudvarhelyi Rosszil 5-0, Zetelaki Fenyő, Borszéki Bükk 10-3, Csíkszentmárton Marosi Víz 3-0, Székelykeresztúr Szabadnapos volt. A meteorológusok szerint ma is erős napsütésre és gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: A nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
3: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
3: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot. Kérj segítséget.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Lépjél, make your move, ez volt a Fartech. 10 óra múlt 21 perccel. Nézem az ünnepelteket, és a Duran Duran együttes házatáján lehet ma vidámabb a hangulat, ugyanis az együttes egyik tagja Nick Rhodes a mai napon 64. életévét tölti. A Duran Duran együttes pedig elmondhatja magáról, hogy őket bizony felkérték arra, hogy írjanak James Bond dalt. Ugye, ha jól számolom, akkor eddig 25 James Bond film volt, tehát nem túl sok zenei előadónak, együttesnek van lehetősége arra, hogy ilyen megtiszteltetésben részesüljön. 1985-ben viszont a Duran Duran, igen, megkapta ezt a lehetőséget, és éltek is vele. Ugye a James Bond filmek betétdalairól annyit jó tudni, hogy van egy szabály. A dal címe és a film címe nem különbözhet egymástól. Tehát ami a címe annak a bizonyos James Bond filmnek, azt a címet kell viselnie a betétdalnak is. Úgyhogy amikor elmondjuk, hogy James Bond dal, és elmondjuk a címét, akkor tulajdonképpen a film címét is elmondjuk ezzel. A Duran Duran pedig, a már említette, 85-ös James Bond filmnek adta a fődalát. Több szokott felcsendülni, de egy azért úgy végigviszi az egész cselekményt, ez pedig A View to a Kill. Ez a Duran Duran.

Nene Cherry 1996-os slágere, a Woman, bár azt mondjuk, hogy Cherry, ami ugye angolul cseresznye, azért maradva családon belül Nene Cherrynek van egy testvére, Eagle Eye Cherry, és neki is volt egy slágere. 97-ben, Save Tonight.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ed Sheeran és Sapphire 10 perc választ el 11 órától. Nos, hát együtt kezdtük a hetet, nem együtt fejezzük be, hiszen kolléganőm Bedi Erika érkezik hamarosan a Sztár délutánnal, és ha minden igaz, akkor holnap ezt megfordítjuk. Erika kezdi a napot, és majd én itt fejezem be. Tehát majd a délutáni órákban találkozunk, de hogyha valaki nagyon korán ébred, akkor megteheti ezt kolléganőmmel, Erikával. Szászában részéről mára ennyit. Holnapig kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: Megkezdődött az érettségi. Délutáni szakrendelés indul. Homorodon nyertek a tekbólozók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma és holnap a román szóbeli zajlik. Az Oktatási Minisztérium ütemterve szerint június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, így ekkor lesznek a magyar nyelv és irodalom szóbeli vizsgák is. Az idegen nyelv ismereti felmérések június 11-én és 12-én zajlanak, míg a digitális kompetenciák vizsgáját június 15-e és 17-e között tartják. Az írásbeli megmérettetések június 29-én kezdődnek, az első eredményeket július 7-én délig teszik közzé, a dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ugyanazon a napon délután 2 és 6 óra között, valamint július 8-án és 9-én lesz lehetőség. Az óvások elbírálását követően a végleges érettségi eredményeket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Heten kerültek kórházba ételmérgezéssel a Gyimes Középlok községhez tartozó hidegségből, több felnőtt és gyerek lett rosszul. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tegnap este kapott riasztást arról, hogy többen rosszul lettek és ételmérgezésre utaló tüneteket mutattak. A katasztrófavédelem közlése szerint nem turistákról van szó, hanem egy családról és azok barátairól, akik együtt étkeztek. Délutáni járóbeteg szakrendeléseket indított a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint a személyzethiány ellenére 15 szakrendelőben sikerült megszervezni a heti egy alkalommal elérhető délutáni rendelést. A kezdeményezés célja, hogy a páciensek számára rugalmasabbá és könnyebben hozzáférhetővé váljanak az egészségügyi szolgáltatások. A szakrendelések havi programjáról a kórház honlapján találhatnak részletes tájékoztatást az érdeklődők. 3 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet nyert a Go Big Tekból Team együttese tegnap este a Homorodfürdőn megrendezett Challenger Tekból Lígen. Marabási Kinga női egyéniben, Marek Pokvap férfi egyéniben, vegyes párosban György Jákapor és Barabási Kinga lettek aranyérmesek. Férfi párosban a szerb-lengyel kettős Nikola Mitro és Stefan Orlovski győztek, vegyesben bronzot nyert az I. és Szabolcs Miklós Tünde kettős. A fiataloknál a 12 éves Molnos Harmat szintén bronzérmes lett. Csíkszentsimon nyerte a megyei labdarúgó bajnokságot, miután tegnap a felsőházi rájátszás utolsó fordulójában hazai pályán 4-0-ra legyőzte az agyakfalvi lendületet. A bajnok kivívta a jogot arra, hogy Hargita megye képviselőjeként osztályozót játszon a harmadik ligába jutásért. Ellenfele a Kovászna megyei bajnok, Kovásznai Kárpátok együttese lesz. A párharc mérkőzéseit június 20-án és 27-én rendezik. A forduló másik mérkőzésén a Szentegyházi Vasas 3-1-re verte a székelyudvarhelyi Olimpiákost. Az alsóház eredményei: Balánbányai Bányász, székelyudvarhelyi Rosszil 5-0, Zetelaki Fenyő, Borszéki Bükk 10-3, Csíkszentmárton Marosi Víz 3-0, Székelykeresztúr szabadnapos volt. A meteorológusok szerint ma is erős napsütésre és gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: S még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltú, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egyfőre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Maros parton.

0: terjedő garanciák is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám. Telefon 0758 22 88 30.
1: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpont foglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ru e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen Ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Tár Rádió.
7: Tár Rádió.
6: Tár Rádió. Tár Rádió.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát, kilép.

0: Késkor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
1: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy vi a kolor. Minőség, megbízhatóság, stílus. We'll be right back.

0: Megkezdődött az érettségi. Délután is szakrendelés indul. Homorodon nyertek a tekbólozók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma és holnap a román szóbeli zajlik. Az Oktatási Minisztérium ütemterve szerint június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, így ekkor lesznek a magyar nyelv és irodalom szóbeli vizsgák is. Az idegen nyelv ismereti felmérések június 11-én és 12-én zajlanak, míg a digitális kompetenciák vizsgáját június 15-e és 17-e között tartják. Az írásbeli megmérettetések június 29-én kezdődnek, az első eredményeket július 7-én délig teszik közzé, a dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ugyanazon a napon délután 2 és 6 óra között, valamint július 8-án és 9-én lesz lehetőség. Az óvások elbírálását követően a végleges érettségi eredményeket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Heten kerültek kórházba ételmérgezéssel a Gyimes Középlok községhez tartozó hidegségből, több felnőtt és gyerek lett rosszul. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tegnap este kapott riasztást arról, hogy többen rosszul lettek és ételmérgezésre utaló tüneteket mutattak. A katasztrófavédelem közlése szerint nem turistákról van szó, hanem egy családról és azok barátairól, akik együtt étkeztek. Délutáni járóbeteg szakrendeléseket indított a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint a személyzethiány ellenére 15 szakrendelőben sikerült megszervezni a heti egy alkalommal elérhető délutáni rendelést. A kezdeményezés célja, hogy a páciensek számára rugalmasabbá és könnyebben hozzáférhetővé váljanak az egészségügyi szolgáltatások. A szakrendelések havi programjáról a kórház honlapján találhatnak részletes tájékoztatást az érdeklődők. 3 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet nyert a Go Big Tekból Team együttese tegnap este a Homorodfürdőn megrendezett Challenger Tekból Lígen. Marabási Kinga női egyéniben, Marek Pokvap férfi egyéniben, vegyespárosban György Jákapor és Barabási Kinga lettek aranyérmesek. Férfi párosban a szerb-lengyel kettős Nikola Mitro és Stefan Orlovski győztek, vegyesben bronzot nyert az I. és Szabolcs Miklós Tünde kettős. A fiataloknál a 12 éves Molnos Harmat szintén bronzérmes lett. Csíkszentsimon nyerte a megyei labdarúgó bajnokságot, miután tegnap a felsőházi rájátszás utolsó fordulójában hazai pályán 4-0-ra legyőzte az agyakfalvi lendületet. A bajnok kivívta a jogot arra, hogy Hargita megye képviselőjeként osztályozót játszon a harmadik ligába jutásért. Ellenfele a Kovászna megyei bajnok, Kovásznai Kárpátok együttese lesz. A párharc mérkőzéseit június 20-án és 27-én rendezik. A forduló másik mérkőzésén a Szentegyházi Vasas 3-1-re verte a székelyudvarhelyi Golimpiákost. Az alsóház eredményei Balánbányai Bányász, székelyudvarhelyi Rosszil 5-0, Zetelaki Fenyő, Borszéki Bükk 10-3, Csíkszentmárton Marosi Víz 3-0, Székelykeresztúr szabadnapos volt. A meteorológusok szerint ma is erős napsütésre és gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Eötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldök tetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.

Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár.

0: modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
1: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
2: De melyik lazurt válasszam?
1: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Piktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.
1: Indítunk a vidámsággal ismét egy hétfő, egy újabb júniusi hét, amikor a nyár még igazából nincs teljesen berobbanva. Mondjuk ma pont nem panaszkodhatunk, mert lesz 25 fok is itt a délutáni órákban Székelyudvarhelyen, ha bár a felhők is szépen gyülekeznek, úgyhogy azzal együtt lehető záporra és zivatarra is lehet számítani. Június 8. napján vagyunk, a Sztár délután már is kezdetét veszi, a legváltozatosabb slágerek pedig elő is vannak készítve egészen 17 óráig. A mikrofonnál Bedő Erika, legyen egy csodás hetünk is. Szép délutánunk, kitartást a munkához és jó utakat mindenkinek!

Well, hello és Pixa, most már nem furcsa ilyen zenéket hallgatni. Lehet az nyári zene, lehet balatonos, tengeres. Épp meg is néztem gyorsan, hogy nem is olyan rossz most ott a helyzet. 28 fok van a Balatonon jelenleg, és a vízhőfok pedig 21,3. Úgyhogy szerintem már simán lehet fürdeni. A városi strand is egyébként megnyitja itt hamarosan a kapui Cékely udvarhelyen, habár ahogy elnéztem a júniusi időjárást, nem kell mi nagy kánikulában legyünk és strandra kívánkozzunk. Sajnos a nyár első hónapja mindig megvárat a meleggel bennünket. Én viszont nem váratlak meg benneteket a jó zenékkel. Hamarosan hozom a közlekedési infokat, köszöntjük a névnaposokat is. Bruce Springsteen felvétele pedig már is szól az 1980-as évből.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak!

7 perc múlva érkeznek a 13 órás hírek Purple Disco Machine felvétele után. Ígértem közlekedési információt, és Székelyudvarhely városa közzé is tette tegnapi nap folyamán a Facebook oldalukon, hogy ismét forgalomkorlátozás lesz a múzeum melletti körforgalomnál, vagyis ma a múzeum melletti körforgalomnál a koporétek terítését végzi a kivitelező, és a munkálatok miatt már reggel 8 órától egészen 18 óráig teljes forgalom lezárásra kell számítani. Kérik a közlekedők megértését és türelmét, valamint javasoltak is alternatív útvonalak használatát, Fások utca például, ott a Tábornegyed, vagy épp a Nikolaj Bölcsescu utca. És valószínű, hogy már holnap lehet használni a múzeum melletti körforgalmi részt is. Emellett pedig valószínű, hogy nagyobb a forgalom a városközpontban az útlezárások és a munkálatok miatt, de reméljük, hogy azért könnyebb hete lesz minden autóvezetőnek a múlt héthez képest, úgyhogy jó utat kívánok mindenkinek, balesetmentes közlekedést, vezetés mellé pedig szólnak a legnagyobb nyári slágerek. Például itt van Lotfi Begi és Rózsa Magdi egyik legjobb nyári dala.

0: Megkezdődött az érettségi. Délutáni szakrendelés indul. Homorodon nyertek a techbollozók. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma megkezdődött az idei érettségi vizsgaidőszak. Ma és holnap a román szóbeli zajlik. Az Oktatási Minisztérium ütemterve szerint június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel, így ekkor lesznek a magyar nyelv és irodalom szóbeli vizsgák is. Az idegen nyelv ismereti felmérések június 11-én és 12-én zajlanak, míg a digitális kompetenciák vizsgáját június 15-e és 17-e között tartják. Az írásbeli megmérettetések június 29-én kezdődnek, az első eredményeket július 7-én délig teszik közzé, a dolgozatok megtekintésére és az óvások benyújtására ugyanazon a napon délután 2 és 6 óra között, valamint július 8-án és 9-én lesz lehetőség. Az óvások elbírálását követően a végleges érettségi eredményeket július 13-án hozzák nyilvánosságra. Heten kerültek kórházba ételmérgezéssel a gyímes középlok községhez tartozó hidegségből, több felnőtt és gyerek lett rosszul. A Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tegnap este kapott riasztást arról, hogy többen rosszul lettek és ételmérgezésre utaló tüneteket mutattak. A katasztrófavédelem közlése szerint nem turistákról van szó, hanem egy családról és azok barátairól, akik együtt étkeztek. Délutáni járóbeteg szakrendeléseket indított a Székelyudvarhelyi Városi Kórház. Az intézmény tájékoztatása szerint a személyzethiány ellenére 15 szakrendelőben sikerült megszervezni a heti egy alkalommal elérhető délutáni rendelést. A kezdeményezés célja, hogy a páciensek számára rugalmasabbá és könnyebben hozzáférhetővé váljanak az egészségügyi szolgáltatások. A szakrendelések havi programjáról a kórház honlapján találhatnak részletes tájékoztatást az érdeklődők. 3 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet nyert a Go Big Techball Team együttese tegnap este a Homorodfürdőn megrendezett Challenger Techball League-en. Barabási Kinga női egyéniben, Marek Pokvap férfi egyéniben, vegyespárosban György Jákapor és Barabási Kinga lettek aranyérmesek. Férfi párosban a szerb-lengyel kettős Nikola Mitro és Stefan Orlovski győztek, vegyesben bronzot nyert az I és Szabolcs Miklós Tünde kettős. A fiataloknál a 12 éves Molnos Harmat szintén bronzérmes lett. Csíkszentsimon nyerte a megyei labdarúgó bajnokságot, miután tegnap a felsőházi rájátszás utolsó fordulójában hazai pályán 4-0-ra legyőzte az agyakfalvi lendületet. A bajnok kivívta a jogot arra, hogy Hargita megye képviselőjeként osztályozót játszon a harmadik ligába jutásért. Ellenfele a Kovászna megyei bajnok, Kovásznai Kárpátok együttese lesz. A párharc mérkőzéseit június 20-án és 27-én rendezik. A forduló másik mérkőzésén a Szentegyházi Vasas 3-1-re verte a Székelyudvarhelyi Golimpiákost. Az alsóház eredményei Balánbányai Bányász, Székelyudvarhelyi Rosszil 5-0, Zetelaki Fenyő, Borszéki Bükk 10-3, Csíkszentmárton Marosi Víz 3-0, Székelykeresztúr Szabadnapos volt. A meteorológusok szerint ma is erős napsütésre és gyenge széljárásra számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulhatnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudtad, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: élvesz. Hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan okosítás. Hiába van az én világomban vakot vezet. A világtalan élvesz. Hogyha rontottál tanulhatsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Kérdezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasra teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszár. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek.

0: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
1: Akció. Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A selymes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútorok

0: áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.

Sztár Rádió a legnagyobb slágerek változatosan. A Sztár délután második órájában vagyunk, 1:42 után 4 perccel. Hát nagy nap a mai, nekünk azért, mert hétfő is, újraindul a munka, de az érettségizőknek talán keservesebb a június 8-a. Nem várták szerintem annyira ezt a napot, ugyanis a szóbeli vizsgákkal kezdődött el ma az érettségi. Az Oktatási Minisztérium által jóváhagyott ütemterv szerint tehát ma és holnap román szóbeli után június 10-én és 11-én a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvi kommunikációs készségeit mérik fel. Így akkor lesz a magyar vizsga, majd június 11-én és 12-én az idegen nyelv ismeretet fogják számon kérni, a digitális kompetenciák felmérése pedig június 15-e és 17-e között zajlik. Aztán jönnek az írásbeli vizsgák, és június 29-én kerül sor az első írásbeli vizsgára román nyelv és irodalomból. Június 30-án, a hónap utolsó napján a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból vizsgáznak, július 2-án a választott tantárgyból írásbeliznek az érettségizők, és a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok július 3-án írásbeliznek anyanyelvből. És az eredményeket július 7-én fogják közzétenni, mármint az írásbeli eredményeket, ugyanazon a napon délután 2-től 6 óráig, valamint másnap és rá 2 napra is meg lehet tekinteni a dolgozatokat, és be lehet nyújtani az óvásokat. Az óvások elbírálása után pedig a végleges eredményeket az érettségizők számára július 13-án fogják közzétenni. Nem lesz könnyű ez a 2-3 hét, vagy a bő hónap, mondjam úgy, stresszből, izgalomból lesz bőven a végzősöknek, de ahogy írta a Városháza is, kedves érettségizők, nem kell tökéletesnek lennetek, elég, hogyha a legjobbat hozzátok ki magatokból. Menni fog. Sok sikert kívánunk minden végzősnek!

Fall of the Flow és a Gavallir, 2:04. Hétágra süt a nap, júniusi délutánjaink, amennyire vártuk. Hát volt itt minden azért a hétvégén. Medvejárás a központban például, az volt talán az egyik legnagyobb téma az elmúlt két napban a Facebookon. Tegnap láttam is, a magyarországi Duna televízióban is bemondták a hírekben, úgyhogy nagy híre ment. Ezután lehet, hogy a magyar turisták nem mernek sétálni itt Székelyudvarhelyen a központban, de nem hogy ők igazából, hát lassan mi sem. Ha épp a könyvtárán járunk, jövünk, megyünk reggel 6:56, akkor gondolná valaki, hogy egy medvebocs jön szembe ott a virágárusok helyén? Hát igaz, hogy aranyosabb a bocs, mint egy nagy anyamedve, de azért akármilyen cuki maci volt, elszomorító ez a hír, és ezzel a témával bizony mi is fogunk foglalkozni itt a következő napokban, a műsorokban, meghívottakat is fogunk felkeresni, akik reményeink szerint eljönnek ide a stúdióba, hogy elmondják a véleményüket, elmondják azt, hogy hogyan tovább, mit lehet tenni, mit lehet csinálni, hogy legalább városon belül mi emberek itt, városlakók biztonságban érezzük magunkat, arról nem is beszélve, hogy városon kívül mekkora veszély fenyeget bennünket, hogyha épp biciklizni, szaladni, sétálni szeretnénk elmenni, ha csak Szejkefürdőre, ha csak ide Boldogfalvára a bicikliúton, vagy épp ha úgy tartja kedvünk, akkor Szarkakőre, vagy a Kerekerdőre elkirándulni, kikirándulni, ezt azt hiszem, hogy el kell felejteni sajnos.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
4: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
4: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet. Köszönöm.

Hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek Katona Zoltántól, június 8-án 13 óra 51 perc. A medvés sztorikon kívül azért történt elég sok minden az elmúlt hétvégén. Volt egy jó nagy vihar, hát egy nagyobb mennyiségű csapadék, mondjuk úgy. Sárga riasztás is volt érvényben szombaton itt udvarhelyszéken, de nem csak udvarhelyszéken, hanem ahogy hallottam, Csíkszéken is, valamint Kovászna megyében is hatalmas esőzések voltak, sőt a román megyékben is egyaránt, országos szinten egyébként. Nem panaszkodhattunk esőre és viharra. Amit még tudok, hogy mik történtek, olvastam épp, hogy heten kerültek kórházba ételmérgezéssel Hargita megyében, ez nem túl jó hír. Gyimes Középlok községhez tartozó hidegségen pontosabban tegnap este kapott riasztást a Hargita megyei katasztrófa védelmi felügyelőség arról, hogy a Gyimes Középlok községhez tartozó hidegség településen 4-en, 2 felnőtt és 2 gyermek rosszul lett és ételmérgezésre utaló tüneteket mutattak. Én arra lennék kíváncsi, hogy ők mit fogyasztottak, mert ugye a helyszínre a csíkszeredai tűzoltóegység személy és tömeges sérült szállító járműve vonult ki, valamint a csíkszeredai megyei sürgősségi kórház SMURD egészségügyi személyzete, és később további 3 személy jelentkezett ugyanazokkal a tünetekkel, tehát volt hányinger és fejfájás. A kórházba összesen 2 felnőttet és 4 gyermeket szállítottak, és azt írták, hogy nem turistákról van szó, hanem egy családról és azok barátairól, akik együtt étkeztek. Nem írják le, hogy mit fogyasztottak, nem írják le, hogy mit ettek, de az biztos, hogy most így a nyár közelettével egyre nagyobb baráti összejövetelek lesznek, hát valamint ünnepségek, ünnepélyek, most voltak a ballagási ünnepségek, a mulatozások, de lesznek egész június folyamán még ilyen ballagások, úgyhogy azért vigyázni kell, hogy mit fogyasztunk, mennyit fogyasztunk, figyeljünk oda most így a szezon kezdetén is, valamint egész szezon végéig, mert hogy az esküvőkön is azért nem árt, hogyha tudjuk, hogy mit, hogy eszünk, és mindent nem jó, hogyha összekeverünk, mármint az italokra és az ételekre, mondom én egyaránt. Négyes Street felvételével megyünk tovább, aztán még hozom az érdekességeket, mi minden történt, és milyen programok, események fognak történni a következő napokban, esetleg június folyamán itt Székelyudvarhelyen vagy a térségben.

0: Medvét kellett lelőni Varságon. Iratkozhattak a nyolcadikosok. Folytatódik a magyar futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét, jelentette ki ma Eugen Tomák, kijelölt kormányfő, a liberális párt vezetőivel folytatott egyeztetés után. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben. Technokrata kormányt kívánok a parlament elé terjeszteni, nem politikait, hiszen számos fontos döntést kell meghoznunk. Nyilatkozta Tomák, aki még nem véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, mert mindegyik tárca esetében legalább 2-3 javaslat közül akarja kiválasztani a miniszterjelöltet. Az új kabinet néhány tagjának személyéről már döntött, és legkésőbb szerdáig véglegesíti a kormány összetételét. Elkezdődött a beiratkozás a 8. osztályosok képességvizsgájára, ez június 12-ig zajlik, a 8-osok aznap zárják a tanévet. A képességfelmérő június 22-én kezdődik a román nyelv és irodalom vizsgával. Agresszív medvét kellett kilőni tegnap este Varságon, miután az ismét veszélyeztette a helyiek biztonságát. A 112-es segélyhívószámot nem sokkal este 10 óra előtt értesítették arról, hogy egy medve tört be egy gazda telkére, mintegy 100 méterre a központi temetőtől. A villanypásztorral körülkerített területen lovak tartózkodtak, a vadállat egy csikót próbált elejteni, a rémült állatok menekülés közben elszakították a villanypásztort, a gazda megkísérelte elriasztani a medvét, de nem járt sikerrel. A helyszínre rövid időn belül megérkezett a törvény által előírt bizottság, a vadászok figyelmeztető lövéseket adtak le, aminek hatására a medve az erdő irányába távozott, ám rövid idő múlva visszatért és a helyszínen tartózkodók felé támadt. Ekkor a jelenlévő polgármester elrendelte az állat kilövését, amelyet egy vadász végrehajtott. A helyiek szerint a medve korábban többször is bejárt a településre, előfordult, hogy gyerekek is találkoztak vele. Elveszítette a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét a Győri Eto. A Final Four tegnapi döntőjében a kétszeres BL címvédő Győr a francia Metztől szenvedett 31-29-es vereséget Budapesten. A harmadik helyen a bukaresti Csesemé végzett, a román együttes 32-26-ra legyőzte a francia Brest-Bretagne-t a harmadik helyért vívott mérkőzésen. Ma este folytatódik a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntője. A negyedik mérkőzésen este 9-től a Nyíregyháza fogadja az Újpestet, a lilafehérek 2-1-re vezetnek összesítésben az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. A nyíregyházi csapatban játszik Hadnagy István, Bálint Andor és Veteményuk Barta Dávid is. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán, a meteorológusok szélcsendet jeleznek, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23-24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, a

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
2: Engedj el a rohanást, és találja meg a békét homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Közérdekű hirdetés.

hangulat és stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.

a legnagyobb slágerek változatosan. Dermot Kennedy felvétele a nagy sláger 2022-ből már is érkezik. Június 8-a van, várom a közlekedési infókat. 0757 57 51 71 az SMS számunk, valamint a Star Rádió Facebook oldalán privátban is várjuk az információkat. Ma látom, Máréfalván baleset történt, hát szinte minden nap történik valamilyen baleset, sajnos itt udvarhelyszéken vagy székelyudvarhelyen, úgyhogy csak figyelmesen és óvatosan egész héten mindenkinek csak ezt tudjuk tanácsolni. A jó zenék szólnak továbbra is munka mellé, vezetés mellé és pihenés közben is.

0: Sztárreklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
4: Friss hús egyenesen a saját üzemből. Finom falatok a Deák hús üzletekből. Deák húsmíves termékek nagy választéka azoknak, akiknek számít, hogy mit esznek. A házias jellegű füstölt húsaik különösen finomak, melyeket megvásárolhatják a Solymosi utca 9 szám alatti húsmíves mészárszékban, vagy üzleteikben a Sziget utca 39 szám alatt, illetve a Rákóczi Ferenc utca 11 és 43 szám alatt. Deák hús üzletek. Friss, minőségi és saját.
5: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
0: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: Medvét kellett lelőni Varságon. Iratkozhattak a nyolcadikosok. Folytatódik a magyar futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét, jelentette ki ma Eugen Tomák kijelölt kormányfő a liberális párt vezetőivel folytatott egyeztetés után. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben. Technokrata kormányt kívánok a parlament elé terjeszteni, nem politikait, hiszen számos fontos döntést kell meghoznunk. Nyilatkozta Tomák, aki még nem véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, mert mindegyik tárca esetében legalább 2-3 javaslat közül akarja kiválasztani a miniszterjelöltet. Az új kabinet néhány tagjának személyéről már döntött, és legkésőbb szerdáig véglegesíti a kormány összetételét. Elkezdődött a beiratkozás a 8. osztályosok képességvizsgájára, ez június 12-ig zajlik, a 8-osok aznap zárják a tanévet. A képességfelmérő június 22-én kezdődik a román nyelv és irodalom vizsgával. Agresszív medvét kellett kilőni tegnap este Varságon, miután az ismét veszélyeztette a helyiek biztonságát. A 112-es segélyhívószámot nem sokkal este 10 óra előtt értesítették arról, hogy egy medve tört be egy gazda telkére, mintegy 100 méterre a központi temetőtől. A villanypásztorral körülkerített területen lovak tartózkodtak, a vadállat egy csikót próbált elejteni, a rémült állatok menekülés közben elszakították a villanypásztort, a gazda megkísérelte elriasztani a medvét, de nem járt sikerrel. A helyszínre rövid időn belül megérkezett a törvény által előírt bizottság, a vadászok figyelmeztető lövéseket adtak le, aminek hatására a medve az erdő irányába távozott, ám rövid idő múlva visszatért és a helyszínen tartózkodók felé támadt. Ekkor a jelenlévő polgármester elrendelte az állat kilövését, amelyet egy vadász végrehajtott. A helyiek szerint a medve korábban többször is bejárt a településre, előfordult, hogy gyerekek is találkoztak vele. Elveszítette a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét a Győri Eto. A Final Four tegnapi döntőjében a kétszeres BL címvédő Győr a francia Metztől szenvedett 31-29-es vereséget Budapesten. A harmadik helyen a bukaresti Csesemé végzett, a román együttes 32-26-ra legyőzte a francia Brest-Bretagne-t a harmadik helyért vívott mérkőzésen. Ma este folytatódik a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntője. A negyedik mérkőzésen este 9-től a Nyíregyháza fogadja az Újpestet, a lilafehérek 2-1-re vezetnek összesítésben az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. A nyíregyházi csapatban játszik Hadnagy István, Bálint Andor és Veteményuk Barta Dávid is. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán, a meteorológusok szélcsendet jeleznek, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23-24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát!

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokain toltul, száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár. Engedj el a rohanást, és találja meg a békét Homorút fürdőn. A Lobogó Resortba visszatért az autentikus kelet varázsa. Tájföldi masszőreink különleges ázsiai kezelésekkel várják Önt a hét minden napján, 10 órától 21 óráig. Érkezzen egyedül, párjával, barátjával vagy barátnőjével. Nálunk egyidejű páros masszázsra is van lehetőség, amelyet egy pihentető szaunázással vagy forró vizes fürdőzéssel tehetnek teljessé wellness részlegünkön. Használja ki kiemelt ajánlatunkat. Most hétfőtől csütörtökig akár 30%-os kedvezménnyel foglalhat masszást. Ne feledje, ezt az élményt ajándékba is adhatja, és 2 perc alatt megvásárolhatja weboldalunkon. Időpontfoglalás a 0755 066 021-es telefonszámon, vagy az office@lobogo.ro e-mail címen. Lobogó, a nyugalom helye.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

George Ezra felvétele. 4:45 után vagyunk 4 perccel. Nagyon várjuk már a pénteket. Hát a pénteket azt mindig várjuk egyébként, de június 12-én lesz az első mozgás éjszakája itt Székelyudvarhelyen. Ez egy fantasztikus esemény, igazán jó nyári program. Reméljük, hogy az időjárás is a barátunk marad, mert Székelyudvarhelyen idén első alkalommal szervezik meg a mozgás éjszakája program sorozatot. Pontosabban csatlakozunk ehhez a program sorozathoz, amely egy időben közel 100 helyszínen mozdítja meg a sport és az aktív életmód kedvelőit. Nem csak Székelyudvarhelyen, de akár Csíkszeredában, Budapesten és több magyarországi és erdélyi településen lesz mozgás éjszakája péntek éjszaka. Több mint 10 sportág várja az érdeklődőket. Futás, kerékpározás, tagball, fitness, kosárlabda, természetjárás, aztán lesz spártán akadályedzés és még sok más izgalmas program minden korosztály számára természetesen. 7 órától már megkezdődnek a programok, és éjjel 1 óráig lehet sportolgatni, mozogni. Regisztrációhoz kötött ez a mozgás éjszakája, a mozgáséjszakája.hu oldalon lehet regisztrálni, és ezen a regisztráció során a helyszínek közül ki kell választani Székelyudvarhelyt. A részvétel ingyenes, és minden korosztály számára nyitott, közösség, mozgás és élmények hajnalig, ez így nagyon-nagyon jól hangzik. A részletes programot pedig el is hozom a következő percekben, pontosan arról fogok beszélni, hogy 19 órától éjjel 1 óráig melyek azok a sportágak, amit ki lehet próbálni.

legnagyobb nyári slágerek változatosan. Itt a Sztár délutánban 3:30 után 5,5 perccel készülünk a mozgás éjszakájára, ami most június 12-én pénteken lesz Székelyudvarhelyen. Ígértem, hogy elhozom a részletes programot, 19 órától lesz már nyitott fociedzés gyerekeknek, és 3:48-tól polgármesteri köszöntő, ez a városi mini foci pályán fog megtörténni és a városi parkban. 8 órától éjjel 1 óráig lehet fitnessezni és aerobikozni, aztán 20 órától szintén 1 óráig techból bemutató és nyílt játék lesz. 9:30-ig mászófal lehet kipróbálni, mászófalat a gyerekeknek és a felnőtteknek is egyaránt. Aztán este 8 órától 9:30-ig a Nordic Walking és természetjárás program következik az Ugron kápolnához, vagyis 6 kilométer séta az esti órákban, csoportosan együtt. Szerintem a medvék sem fognak bezavarni, hogyha több ember fog közlekedni a járdákon. 9:30-től 9:50-ig lesz futóiskola kezdőknek, futótechnikáról, légzésről, sérülés megelőzésről és edzés tervezési irányelvekről lesz szó. Aztán lesz streetball és kosárlabda, képzeljétek, este 9:30-től 10:30-ig a mini focipályán, este 9:30-től 10:30-ig közös kerékpározás Bikafalvára, 15 km biciklizés az esti órákban, nagyon-nagyon vagány lesz. Az első 100 résztvevő például ingyenes kerékpárlámpát is fog kapni, és végül pedig este 10:00-től éjjel 11:30-ig éjszakai fejlámpás közösségi futás lesz szervezve a Szejkefürdőre, mégpedig 10 km szaladás együtt közösen a csillagos ég alatt. Én azt hiszem, hogy ennél jobb mozgásformát nem is választhatnánk péntekre, úgyhogy aki teheti, regisztráljon, Facebookon megtaláljátok ezt az eseményt. Első mozgás éjszakája Székelyudvarhelyen címmel, de egyébként az interneten is, a világháron is több információt tudtok ebből meg. 1996-ban repülünk, itt van a Forever Club és a Balatoni Láz, akik Magyarország fele tartanak, azt hiszem, hogy simán elfér egy ilyen dal az autóba.

lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098

0: Dobban a szív.
1: Dobban a szív, énekelte a halott pénz. Hamarosan érkeznek a hírek Katona Zoltántól. Még maradunk a programajánlóknál, hiszen úgy látom, hogy tényleg ez a hétvége a sportról fog szólni itt Székelyudvarhelyen. Rengeteg sportesemény fog következni. Például június 13-án és 14-én egy nagyobb rendezvényre számíthatunk a Rákóczi Centerben, ugyanis a VSK Székelyudvarhely lesz a házigazdája az U19-es futszál elitliga 4-es döntőjének, és a Rákóczi Centerben dől el a bajnok. És 14-én egy nagyobb rendezvényre számíthatunk a Rákóczi Centerben, ugyanis a VSK Székelyudvarhely lesz a házigazdája az U19-es futszál elitliga 4-es döntőjének, és a Rákóczi Centerben dől el a bajnoki cím sorsa majd. A Tanko Levente által irányított csapatunk veretlenül jutott be egyébként a Final 4-be, és már a román kupát is megnyerte, most hazai pályán teheti fel a koronát az idei szezonjára. A tornán pedig 4 együttest küzd meg a bajnoki címért. Mondanám a szombati programokat, június 13-án lesznek az elődöntők. 16 órai kezdett el a Dévai West csapata a futszál Csáhleú Piátrán Jámccal fog összecsapni, és szombaton este 6:30 a VSK Székelyudvarhely a kolozsvári Kluzsánával fog játszani. Nyilván a székelyudvarhelyieknek fogunk szurkolni, hogy bejussanak a kis döntőbe és a döntőbe is, mert hogy nem, a döntőbe kell, hogy bejussanak, mert az 17 órától lesz, a kis döntő ugye a harmadik, negyedik helyért fog lenni. 14 óra 30 perckor délután 14:30 lesz a kis döntő vasárnap, és 17 órától pedig a döntőt is meg fogják rendezni, szintén a Rákóczi Centerben, ami a jó hír, hogy a belépés minden mérkőzésre díjtalan. Aki szereti a focit, aki imádja a focit, mindenféleképpen menjen és szurkoljon a VSK Székelyudvarhelynek. Reméljük, hogy fognak győzedelmeskedni is, és majd sikeresen fogjuk zárni a vasárnapot.

0: Medvét kellett lelőni Varságon. Iratkozhattak a nyolcadikosok. Folytatódik a magyar futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét, jelentette ki ma Eugen Tomák, kijelölt kormányfő, a liberális párt vezetőivel folytatott egyeztetés után. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben. Technokrata kormányt kívánok a parlament elé terjeszteni, nem politikait, hiszen számos fontos döntést kell meghoznunk. Nyilatkozta Tomák, aki még nem véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, mert mindegyik tárca esetében legalább 2-3 javaslat közül akarja kiválasztani a miniszterjelöltet. Az új kabinet néhány tagjának személyéről már döntött, és legkésőbb szerdáig véglegesíti a kormány összetételét. Elkezdődött a beiratkozás a 8. osztályosok képességvizsgájára, ez június 12-ig zajlik, a 8-osok aznap zárják a tanévet. A képességfelmérő június 22-én kezdődik a román nyelv és irodalom vizsgával. Agresszív medvét kellett kilőni tegnap este Varságon, miután az ismét veszélyeztette a helyiek biztonságát. A 112-es segélyhívó számot nem sokkal este 10 óra előtt értesítették arról, hogy egy medve tört be egy gazda telkére, mintegy 100 méterre a központi temetőtől. A villanypásztorral körülkerített területen lovak tartózkodtak, a vadállat egy csikót próbált elejteni, a rémült állatok menekülés közben elszakították a villanypásztort, a gazda megkísérelte elriasztani a medvét, de nem járt sikerrel. A helyszínre rövid időn belül megérkezett a törvény által előírt bizottság, a vadászok figyelmeztető lövéseket adtak le, aminek hatására a medve az erdő irányába távozott, ám rövid idő múlva visszatért és a helyszínen tartózkodók felé támadt. Ekkor a jelenlévő polgármester elrendelte az állat kilövését, amelyet egy vadász végrehajtott. A helyiek szerint a medve korábban többször is bejárt a településre, előfordult, hogy gyerekek is találkoztak vele. Elveszítette a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét a Győri Eto. A Final Four tegnapi döntőjében a kétszeres BL címvédő Győr a francia Metztől szenvedett 31-29-es vereséget Budapesten. A harmadik helyen a bukaresti Csesemé végzett, a román együttes 32-26-ra legyőzte a francia Brest-Bretagne-t a harmadik helyért vívott mérkőzésen. Ma este folytatódik a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntője. A negyedik mérkőzésen este 9-től a Nyíregyháza fogadja az Újpestet, a lilafehérek 2-1-re vezetnek összesítésben az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. A nyíregyházi csapatban játszik Hadnagy István, Bálint Andor és Veteményuk Barta Dávid is. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán, a meteorológusok szélcsendet jeleznek, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23-24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Udvarhely szívében az Ötvös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro U-val. Prémium test és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3 plusz 1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vádolunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Akció. Ha bútor, akkor rózsafont.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
8: Sztárrádió.
7: Sztárrádió.
9: Érdekességek, közérdekű információk,

Britney Spears énekelt, a 44 éves amerikai énekesnő, Grammy-díjas énekesnő, ezt is hozzá kell tenni. 4:50 pontban elfelejtettük mondani, a június 8-án köszöntjük a medárdokat, hiszen ők ünneplik a névnapjukat. Egyébként ez a medárd szó szerintem nagyon sok mindenkinek eszébe juttatja a népi jóslatot medárd napjáról, hogy mit kell tudni erről a népi jóslatról. Hát minden évben július 8-án tartják medárd napját, és a legismertebb hiedelem szerint, hogyha ezen a napon esik, akkor 40 napig csapadékos marad az idő. Hát nagyon-nagyon szorítok, hogy ne essen az eső medárd napján. Legalább éjfélig bírja ki, mert nagyon nem szeretnénk, hogy 40 napig csapadékos idő legyen itt Székelyudvarhelyen és a térségben. A legenda eredete egészen a középkorig nyúlik vissza egyébként. Szent Medárd frank püspök alakjához több esővel kapcsolatos történet is kötődik. Az egyik legismertebb szerint egyszer annyira megunta a hangoskodó mulatozókat, hogy esőért imádkozott, az ég pedig állítólag 40 napra megnyílt. És egyes vidékeken úgy hitték, hogy ezen a napon a tavak és folyók veszélyesebbek, ezért nem ajánlott a fürdés, máshol pedig azt figyelték, hogy milyen az idő a szőlők szempontjából. Napos medárd jó bort, esős medárd pedig gyengébb termést jelenthetett, úgyhogy egyelőre úgy néz ki, hogy jó borunk lesz idén, és ebben nagyon bízok is. Volt, ahol ezen a napon

betettek lent, máshol pedig ekkor kezdték a szénakaszálást, és hát a régi emberek számára az időjárás nem puszta beszéd téma volt, hanem a termés, az állatok, és sokszor az egész év múlott rajta. Most már idén azért 2026-ban napjainkban ebben a modern világban nem mindig figyelik ezeket a népi hiedelmeket és hagyományokat, viszont a nagyszülők és a szülők is még tudják ezeket a népi jóslatokat, úgyhogy igen, ha medárnapján esik az eső, akkor 40 napig esni fog az eső, de nem esik, hál' Istennek, süt a nap Székelyudvarhelyen, úgyhogy itt remélhetőleg 40 napig csak napsütés lesz. Na jó, azért néha egy-két zápor zivatar beleférhet. Emberek együttes és a süt a nap, nehogy szomorú légy. We'll be right back.

perché ti amo. Mindenkinek van legalább egy emléke erre a dalra. És még mindig jó ez a 2023-as feldolgozás, sőt a 1981-es eredeti változat is Ricky Paveritől. Közé tettünk egy témát a Star Rádió Facebook oldalán, én nagyon várom a véleményeket és a tapasztalatokat. Holnap reggel én leszek egyébként 6 óra után néhány perccel itt a Vekkerben, én indítom az ébresztő műsort, Csaba pedig délután lesz, úgyhogy holnap is még fog működni ez a véleménynyilvánítás, és várjuk a kommenteket, hozzászólásokat és észrevételeket a jelzőlámpákkal kapcsolatban. Segítenek vagy hátráltatnak itt Székely udvarhelyen a jelzőlámpák? Ez a nagy kérdés, mert a jelzőlámpák működése azért megosztja a gépjárművezetők véleményét itt a városban, és kíváncsiak vagyunk, hogy ti mit gondoltok erről. Jobb lenne, hogyha az összes jelzőlámpa működne, vagy a jelenlegi rendszer az bevált, mert hogy vannak olyan útkereszteződések most jelenleg udvarhelyen, hogy nem működnek, ki vannak kapcsolva a jelzőlámpák. A véleményeket kommentben várjuk, és a tapasztalatokat megkérjük szépen, hogy írjátok le. Már érkezett 3-4 hozzászólás a témával kapcsolatban. Megoszlanak itt is a vélemények. Írta Magyari István, a jelzőlámpák udvarhelyen forgalom lassítóak, hosszú dugok kialakítója, semmi értelme vagy haszna, több akár, mint a haszon. Lekapcsolni őket. Sokkal jobb nélküle, fokozzák a szennyezést és a mérgelődést is. Aztán egy másik komment, biztonságosabb a jelzőlámpákkal, mert csak a főúton haladóknak gyorsabb jelzőlámpa nélkül. Egy másik hozzászólás, ma délután az Eszterlánc napközi előtt volt a sor vége. Na igen, igen, ez azért is van, mert ott nem működnek a jelzőlámpák, ugye? Egy másik komment, segítnek a közlekedésben természetesen, hogyha működnek, mert valójában Székely udvarhelyen azért nem túl gyorsan és jól működtek ezek az okos jelzőlámpák, úgyhogy ezért is mérgelődött a legtöbb gépjármű vezető, viszont az utóbbi időben én is azt hallom vissza, és azt a véleményt mondták nagyon sokan, hogy jó lenne, hogyha működnének a jelzőlámpák, mert bizonyos útkereszteződésekben, főleg Szombatfalván, vagy a terelő útnál hatalmas torlódás alakul ki, az emberek nem tudják, hogy kinek van elsőbsége, jó, nyilván az nem a jelzőlámpának köszönhető, viszont nagyon sok autóvezető mérgelődik amiatt, hogy a jelzőlámpák nélkül megbénul a forgalom. Úgyhogy ezért is indítottunk el egy ilyen közvéleménykutatást. Kedves gépjárművezetők, most leírhatjátok a véleményeket, tapasztalatokat, és a holnapi nap folyamán még kivesézzük ezt a témát. Most pedig Group House-on megyünk tovább. 2003-as dal, aztán Oliver Heldens felvételét is meghallgatjuk a Star délután utolsó perceiben.

Szolvév és Marsalkó Dávid felvétele valaki mondta címmel. Valaki azt mondta, hogy holnap reggel én leszek a Vekkerben, és ez Csaba volt, mert hogy már beharangozta, hogy holnap ő délután lesz a Sztár délutánban. Én pedig indítom a műsorok sorát, és együtt ébredünk meg 6 óra után jó néhány perccel, úgyhogy tartsatok velem holnap, és nem sokára találkozunk 12 óra múlva. Hát egy 13 óra múlva, na azért 3-4-5-kor még nem jövök műsorban. Addig is vigyázzatok magatokra továbbra, és kitartást a munkához a hét első napján. Balesetmentes közlekedést, türelmet az utakon, és jó pihenést azoknak, akik már otthonról hallgatják a Sztár Rádiót, a legnagyobb slágerek változatosan pedig a következő percekben is szólnak, úgyhogy hallgassatok bennünket FM-en vagy online a nagyvilágból bárhol. A mikrofonnál az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok, minden jót, holnap találkozunk reggel!

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzésű sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Ha kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a Fitfeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. Fitfeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: Medvét kellett lelőni Varságon. Iratkozhattak a nyolcadikosok. Folytatódik a magyar futszál döntő. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Legkésőbb szerdáig véglegesítem a kabinet összetételét, jelentette ki ma Eugen Tomák, kijelölt kormányfő, a liberális párt vezetőivel folytatott egyeztetés után. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy technokrata kormánynak szeretne bizalmi szavazást kérni a parlamentben. Technokrata kormányt kívánok a parlament elé terjeszteni, nem politikait, hiszen számos fontos döntést kell meghoznunk. Nyilatkozta Tomák, aki még nem véglegesítette a miniszterjelöltek listáját, mert mindegyik tárca esetében legalább 2-3 javaslat közül akarja kiválasztani a miniszterjelöltet. Az új kabinet néhány tagjának személyéről már döntött, és legkésőbb szerdáig véglegesíti a kormány összetételét. Elkezdődött a beiratkozás a 8. osztályosok képességvizsgájára, ez június 12-ig zajlik, a 8-osok aznap zárják a tanévet. A képességfelmérő június 22-én kezdődik a román nyelv és irodalom vizsgával. Agresszív medvét kellett kilőni tegnap este Varságon, miután az ismét veszélyeztette a helyiek biztonságát. A 112-es segélyhívó számot nem sokkal este 10 óra előtt értesítették arról, hogy egy medve tört be egy gazda telkére, mintegy 100 méterre a központi temetőtől. A villanypásztorral körülkerített területen lovak tartózkodtak, a vadállat egy csikót próbált elejteni, a rémült állatok menekülés közben elszakították a villanypásztort, a gazda megkísérelte elriasztani a medvét, de nem járt sikerrel. A helyszínre rövid időn belül megérkezett a törvény által előírt bizottság, a vadászok figyelmeztető lövéseket adtak le, aminek hatására a medve az erdő irányába távozott, ám rövid idő múlva visszatért és a helyszínen tartózkodók felé támadt. Ekkor a jelenlévő polgármester elrendelte az állat kilövését, amelyet egy vadász végrehajtott. A helyiek szerint a medve korábban többször is bejárt a településre, előfordult, hogy gyerekek is találkoztak vele. Elveszítette a női kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét a Győri Eto. A Final Four tegnapi döntőjében a kétszeres BL címvédő Győr a francia Metztől szenvedett 31-29-es vereséget Budapesten. A harmadik helyen a bukaresti Csesemé végzett, a román együttes 32-26-ra legyőzte a francia Brest-Bretagne-t a harmadik helyért vívott mérkőzésen. Ma este folytatódik a magyar teremlabdarúgó bajnokság döntője. A negyedik mérkőzésen este 9-től a Nyíregyháza fogadja az Újpestet, a lilafehérek 2-1-re vezetnek összesítésben az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. A nyíregyházi csapatban játszik Hadnagy István, Bálint Andor és Vetemenyuk Barta Dávid is. Napsütéses időjárásra számíthatunk a délután folyamán, a meteorológusok szélcsendet jeleznek, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek a ma délutáni órákban 23-24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehérnemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégéjén 12. és 14. között érkezik a nyárindító Autófest a Riverside-nál. Három napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egésznapos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: like music. Sztárreklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Reklámot hallottak.

0: like music. Sztár reklám.
1: Udvarhely szívében az 5-ös József utca 7/3 szám alatt különleges élmény vár. A Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. Lézeres szőrtelenítés az ország legerősebb gépével, az Elysion Pro-val. Prémium test- és arckezelések, spraybarnítás, szemöldöktetoválás, masszázs, gépi nyirokmasszázs, fodrászat és pilla. És ami igazán egyedivé tesz minket, a város egyetlen beauty bárja vagyunk, ahol a kezelések mellé bubble waffle, krémes latte és frissítő limonádé is jár. A bár mindenki előtt nyitva áll. Van kiadóhely manikűrösöknek és fodrászoknak, valamint többféle tanfolyam is elérhető nálunk. Reneval Beauty Clinic and Beauty Bar. 0748 368 454.

0: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-éig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre eső ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Maros parton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
1: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ, tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és bokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
2: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
3: De melyik lazúrt válasszam?
2: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletben, a régi Vápál épületében, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
0: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music. Sztárreklám.
1: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Kalandra vágysz? Vagy csak egy különleges hétvégére a családdal? Akkor irány a Heli and Adventure Festival. Erdély egyik legizgalmasabb szabadtéri rendezvénye vár rád. Helikopteres élményrepülések, ATV és offroad programok, outdoor kiállítók, elektromos motortesztek, gyereksarok, finom ételek és esti koncert a Friday Rehab zenekarral. A Heli and Adventure Fest mindenki számára nyitott. Családoknak, motorosoknak, kalandoroknak és kíváncsi látogatóknak egyaránt. Heli and Adventure Fest, ahol a kaland találkozik a kikapcsolódással. Június 12-14, Szejke kis reptér.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
5: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
0: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Azt tudti. Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
6: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
7: Reklámot hallottak!

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
5: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
6: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
7: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
6: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
7: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
6: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
5: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
4: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
1: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyeknél nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Még fiatal, élnie kell ez a dolga. Két sát vodka, táncol a bobba. Lidokaintól túl száraz a torka. Hajnalig...
3: Figyelem, Vibe rajongók! Június 10-ig még lehetőségetek van arra, hogy a Vibe Squad promót beszerezzétek. 3+1 jegy, így fejenként 125 lej spórolhattok, és az egy főre első ár mindössze 374 lej. Ne hagyd ki az utolsó lehetőséget, hiszen július 2-a és 5-e között ismét hatalmas buli vár a Marosparton. Azaria, Jude Law, Valmár, Tédeni, Bialex, Pogány induló BSV és még sokan mások. Találkozzunk a Vibe Fesztiválon július 2-a és 5-e között. Részletek vibefesztivál.ro.
4: Indítsd a nyarat lóerőkkel, zenével és élményekkel. Június 2. hétvégén 12-e és 14-e között érkezik a nyárindító Autofest a Riverside-nál. 3 napon át autók, tesztvezetések, DJ tombola és családi programok várnak a Riverside parkolójában. Ott lesznek a legújabb modellek, a BYD, az MG, a Suzuki, a Hyundai és a KGM. Lesz külön pick-up sarok, Musso, Isuzu és Maxus modellekkel, és berendeznek egy retro sarkot is retro autókkal. A gyerekeket légvár, arcfestés és gokárt várja, a felnőtteket pedig látványos autókiállítás és egész napos hangulat. Pénteken pedig élőben jelentkezik a helyszínről a Star Rádió. Nyárindító autó Fest a Riverside-nál, ahol lóerőkkel indul a nyár.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
7: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 20 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
8: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
9: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
8: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
9: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
8: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: Thank you, DJ.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Székelyudvarhelyről 17 órakor indulnak járataink kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
6: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
3: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!

Jimmy. Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Halló!

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.